és akkor meglátják az ember fiát, amint eljön a felhőben hatalommal és nagy dicsőséggel. Amikor pedig mindezek elkezdődnek, egyenesedjetek fel, emeljétek fel fejeteket, mert közeledik a ti megváltásotok.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 77. Zsoltár. Az éneklőmesternek, Jedutunnak, Aszáv Zsoltára. Szavamat Istenhez emelem és kiáltok. Szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem, kezem föltartom éjjel szüntelen, lelkem nem akar vigasztalást venni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla gondolkodom, de elepett az én lelkem. Szemeimet ébren tartod, hánykolódom, de nem szólhatok, elmélkedem a régi napokról, a hajdonkor éveiről. Megemlékezem éjjel az én énekeimről, szívemben elgondolkodom, és azt kutatja lelkem. Avagy mindörökké elvete az Úr, és nem lesz többé jó akaró. Avagy végképp elfogyott az ő kegyelme. Vagy megszűnik az ígérete nemzedékről nemzedékre. Avagy elfelejtkezett könyörülni Isten. Avagy elzárta haragjában az ő irgalmát. És azt mondom, ez az én betegségem, hogy a felséges jobbja megváltozott. Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről, sőt megemlékezem hajdani csodáidról, és elmélkedem minden cselekedetedről, és tetteidről gondolkozom. Ó Isten, a te utad szentséges, kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten. Te vagy az Isten, aki csodát művelsz. Megmutattad a népek között a te hatalmadat. Megváltottad népedet karoddal, a Jákob és a József fiait. Láttak téged a vizek, ó Isten, láttak téged a vizek, és megfélemlettek, a mélységek is megrázkódtak. A felhők vizet ömlesztettek, megzendültek a fellegek, és a te nyilaid széllyel futkostak. Mennydörgésed zúgott a forgó szélben, villámlásaid megvilágosították a mindenséget. Megrázkódott és megindult az egész föld. Utad a tengeren volt, és ösvényed a nagy vizeken, és nyomaid nem látszottak meg. Vezetted, mint nyájat a te népedet, Mózesnek és Áronnak a kezével.
0: A 77. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől, Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta. Hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta. Asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség, és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örökös társ. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Chance.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Hetvennyolcadik Zsoltár. A száv tanítása. Figyelj én népem az én tanításomra. Hajtsátok füleiteket számnak beszédeire. Megnyitom az én számot példabeszédre. Rejtett dolgokat szólok a régi időből, amiket hallottunk és tudunk, és amiket atyáink beszéltek nekünk. Nem titkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Mert bizonyságot állított Jákobban, és törvényt rendelt Izraelben, amelyek felől megparancsolta atyáinknak, hogy megtanítsák azokra fiaikat. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és fölkeljenek és hirdessék azokat fiaiknak is. Hogy Istenbe vessék reménységüket, és el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint az ő apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, olyan nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke sem volt hű Isten iránt. Efraim fiai, a fegyveres íjászok hátat fordítottak az ütközet napján, nem őrizték meg az Isten szövetségét, és nem akartak járni az ő törvényében. Sőt, elfelejtkeztek az ő tetteiről, csodáiról, amelyeket mutatott nekik. Apáik előtt csodát művelt Egyiptom földjén, a Coám mezején. Ketté választotta a tengert, és átvitte őket, és fölállította a vizeket falgyanánt. Vezette őket nappal felhőben, és egész éjjel át tűznek világosságában. Sziklákat hasított meg a pusztában, és inni adott nekik bőséggel, akárcsak a mélységes vizekből. Patakokat fakasztott a kősziklából, és folyamok módjára vizeket ömlesztett. Mégis folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Megkísértették Istent az ő szívükben, ennivalót kérve az ő kívánságuk szerint. És szóltak Isten ellen, azt mondták, avagy tudná-e Isten asztalt teríteni a pusztában is? Íme, megcsapta a kősziklát, és víz ömlött, és patakok özönlöttek, de vajon tudna-e kenyeret is adni? Vagy készíthet-e húst is az ő népének? Meghallotta az Úr, és megharagudott ezért, és tűz gyulladt föl Jákob ellen, és harag gerjedt föl Izrael ellen. Azért, mert nem hittek Istenben, és nem bíztak az ő segítségében. Ő ráparancsolt a felhőkre ott fönn, és az egek ajtajait megnyitotta. És hullatott rájuk mannát eledelül, és mennyei gabonát adott nekik. Angyalok kenyerét ette az ember, bőséggel vetett nekik eleséget. Megindította a keleti szelet az egekben, és elhozta erejével a déli szelet is, és hullatott rájuk annyi húst, mint a por, annyi madarat, mint a tenger fövenye. Leszállította azokat az ő táboruk közepére, az ő sátoraikhoz körös körül. Ettek, és nagyon megelégedtek. Amit kívántak, azt hozta nekik. De még föl se hagytak a kívánságukkal, az étel még a szájukba volt, mikor az Isten haragja fölgerjedt ellenük, és főbjeik közül sokakat megölt, és Izraelnek fiait levágta. Mind a mellett is újra vétkeztek, és nem hittek az ő csoda dolgaiban. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Ha ölte őket, hozzáfordultak, akkor megtértek, és őt keresték. Eszükbe vették, hogy Isten az ő sziklájuk, és a felséges Isten az ő megváltójuk. És akkor hízelektek neki szájukkal, nyelvükkel pedig hazudoztak neki. De szívük nem volt tökéletes iránta, és nem voltak hűségesek az ő szövetségéhez. Ő azonban irgalmas és bűnbocsátó. Nem semmisít meg. Sőt, sokszor elfordítja haragját. Nem önti ki teljes búsulását. Azért eszébe vevi, hogy ők test, és olyanok, mint az ellebbenő szél, amely nem tér vissza. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalomban a kietlemmel, és újra kísértették az Istent, és ingerelték Izrael szentjét. Nem emlékeztek meg az ő kezéről, se a napról, amelyen megváltotta őket a nyomorgatótól, mikor kitűzte jeleit Egyiptomban, csodáit a Coán mezején, vérré változtatta folyóikat, és nem ihatták patakjaikat, legyeket bocsátott rájuk, amelyek emésztették őket, békát, amely pusztította őket, odaadta termésüket a szöcskének, és munkájuk gyümölcsét a sáskának, jégesővel pusztította el szőlőjüket, és fügefáikat kőesővel. Oda vetette barmaikat a jégesőnek, marháikat pedig a mennyköveknek. Rájuk bocsátotta haragjának tüzét, mérgét, búsulását és a szorongatást, és a gonosz angyalok seregét. Utat tört haragjának, és nem tartotta meg a haláltól a lelküket, és életüket dökhalálnak vetette, és megölt minden elsőszülöttet Egyiptomban. Az erő zsengéjét Kám sátoraiban. Elindította, mint juhokat az ő népét, és vezette őket, mint nyájat a pusztában. És vezette őket biztonságban, és nem féltek, ellenségeiket pedig elborította a tenger. Bevitte őket az ő szent határába, arra a hegyre, amelyet szerzett az ő jobb kezével. Kiőzte előlük a pogányokat, és elosztotta nekik az örökséget sorsvetéssel. Letelepítette azok sátraiban az Izrael minden törzsét. De ők megkísértették, és megharagították a magasságos Istent, és nem őrizték meg bizonyságait. Elfordultak ugyanis, és hűtlenek lettek, mint apáik. Visszafele fordultak, mint a csalfa kézív. Haragra ingerelték őt magaslataikkal, és bosszantották faragott bálványaikkal. Meghallotta ezt Isten, és fölgerjedt, és az Izraelt igen megutálta. Elvetette magától silói hajlékát, a sátort, amelyben lakott az emberek közt, sőt fogságba vitette erejét, dicsőségét pedig ellenség kezébe, és fegyver alá rekesztette az ő népét, és az ő öröksége ellen fölgerjedt. Ifjai tűzemésztette meg, és szüzei nem énekeltettek meg. Papjai fegyver miatt hultak el, és özvegyei nem végezhették a siratást. Akkor felserkent az Úr, mint az álomból, mint hős, aki bortól vigadozik, és visszaverte ellenségeit, és örök gyalázatot vetett rájuk. Azután megutálta József sátorát, és nem választotta Efraim törzsét, hanem a Júda törzsét választotta, a Sion hegyét, amelyet szeret. Megépítette szent helyét, mint egy magas várat, mint a földet, amelyet örök időre fundált. És kiválasztotta Dávidot, az ő szolgáját, és elhozta őt a juhok aklaiból. A szoptatós juhok mellől hozta előt, hogy legeltesse Jákobot, az ő népét, és Izraelt, az ő örökségét. És legeltette őket szívének tökéletessége szerint, és vezette őket bölcs kezeivel.
4: A 78. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most, szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek újra Ferit a stúdióban.
2: Köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Örülök, hogy újra itt vagy, és óriási öröm számomra, hogy nem egyedül érkeztél. Itt van velünk a stúdióban nagy lányod, Jánosi Teodóra, szervusz!
3: Én is köszöntöm a hallgatókat.
1: Nagyon örülök, hogy itt vagy, és nem akármilyen alkalomból, ugyanis a rádió stúdióba ide egy előadásról, egy iskolából, egy gimnáziumból érkeztetek, ahol ma órákat tartottatok együtt. Úgy tudom, Teodóra, mint kortárs segítő segítetted apát, aki már 25 éve tart előadásokat iskolákban. Mi történt ma, Feri, ebben a gimnáziumban?
2: A témánk az az önbizalom erősítés volt, hogy állunk a saját önbizalmunkkal, illetve a társaink önbizalmát tudatosan romboljuk, vagy építjük. Ez volt a nagy kérdés, hogy néha nem is kell odafigyelnünk, hogy rombolni tudjuk a másiknak az önbizalmát, de ahhoz, hogy építeni tudjuk, ahhoz meg tudatosságra van szükségünk. És gimnáziumban most épp 8-os és 9-es diákokkal találkoztam, és olyan csapat, akik valamelyest már összeszoktak, de mégis meglepődtek azon, hogy mennyi mindent nem is ismernek egymásról, vagy mennyi minden nem téma közöttük, és hogy az ilyen közös együtt gondolkodás egy ilyen feladat megoldása kapcsán mennyi mindent kihoz belőlük. Föltérképezem az ő erősségeiket, és hogyha látom, hogy vannak grafikusok, vannak olyanok, akik szoktak verseket írni, vagy szeretnek rímeket faragni, vagy egyéb, azokat már egy csoportba szedem, és akkor a saját erősségük csapata már úgy kreatívan tud kibontakozni, akár ilyen nagy csomagoló papírra írnak, akár egy kis lapra, de elindul bennük valami beszélgetés.
1: Rendkívül érdekes az is, hogy mi történt ezeken az órákon, de a kortárs segítés most még izgalmasabb, hogy Teodóra itt van. Teodóra, hadd kérdezzem meg, hány éves vagy?
3: 18 lettem, 3 napja pontosan.
1: És hány éveseknek tartottál tulajdonképpen ma előadást?
3: Hát apának segítettem, 14 évesek és 15-16 évesek volt a második csoport.
1: Hogyan kezdted el ezt a kortárs segítést egészen pontosan apa mellett?
3: Hát erre én sem emlékszek teljesen pontosan. A legkorábbi élményem ebből szerintem, amikor 14 éves voltam, és Pécsre vitt apa a volt gimnáziumába.
2: Általános
3: iskolájába, tanultam. Ahol ő tanult.
2: A kortárs segítőnek az a szerepe, az a nagy előnye, hogy életkorban és tapasztalatban közelebb van az adott korosztályhoz, és a másik pedig, hogy az ő nyelvezetükön tud megszólalni. Én meg tudok szólalni a szakembernek az oldalán, igyekszek nem annyira szakmai beszédet tartani, hogy ne értsen belőle senki semmit. Tehát én sem egy pedagógusként vagyok jelen, hanem inkább egy csoport irányító facilitátorként, de a kortárs segítő az meg a saját életéből el tudja mondani, amikor én 14 éves voltam, amikor általános iskolában cikiztek az osztálytársaim, így reagáltam. Lehet, hogy köztetek is van olyan, aki, és már is tudnak egy picit kapcsolódni hozzá.
1: Teodóra, te akkor ezek szerint ennyire megnyílsz, meg kell nyílnod, és el kell mondanod a te saját élményeidet?
3: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van, kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez, úgymond, hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem, itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni, mondjuk egy ilyen...
1: A te saját élményeidet?
3: Itt inkább az a feladatom, hogyha a csoport munkákba vagyunk, vagy bármi, akkor a csoport dinamikáját felfedezzem, hogyha nagyon egy ember szeretne mindent csinálni, akkor ezt a többieket is bevonjam. A csoportoknál néha, amikor szétosztjuk, van, kijön az, hogy van, aki vezető egyéniség, és nagyon, de nagyon tudja, és van olyan, aki tudja, de viszont nem merészkedik mondani az ötleteit. És ilyenkor először azt mondom neki, hogy oké, mondd el nekem, hogyha azt gondolod, hogy ez úgymond hülyeség lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és... úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen.

0: Lenne, és akkor mondom neki, hogy de ez nem hülyeség, ezt elmondhatjuk a többieknek, és hasonlók, és így megpróbálok mindenkit bevonni, hogy ne, ez ne egy olyan élmény legyen, hogy oké, még egy óra egyet, nem csináltam konkrétan semmit, ott voltam a háttérben, és senki észre se vette. Nem itt próbálok mindenkit belevonni, meg hogyha elmegy mondjuk véletlenül a gondolati szál, a csoportmunka közben a feladatról, akkor visszaterelem őket, ötletekre vezetem rá őket, és próbálom az ötleteiket, és úgy összeformálni, hogy mindenkinek legyen egy kis része benne, és így tényleg egy csapatmunkának az eredményét lehessen látni mondjuk egy ilyen csomagoló papíron vagy plakáton, amit csinálnak.
1: Igazából az is benne van nagyon sokszor, hogy a kortárs segítő egy-két lépéssel már előrébb van, mint ők, tapasztalatban is. Teodora most fejezi be a gimnáziumot, és már arról tud beszélni, ami előttük még ott van, mint feladat. És én is el tudom mondani, hogy hogyan készültem az érettségére, de az 95-ben volt. De ő, mint kortárs segítő, el tudja mondani azt is, hogy hasonló problémákkal küzdök, mint te. Vagy cikiztek engem is az iskolában azért, hogy sokat olvastam, vagy azért, mert más voltam, mint a többiek, vagy nem úgy reagáltam, nem voltam olyan jó a sportokban. És például ez is egy érdekessége, hogy az egyik osztályban inkább sportolók vannak többen, akkor próbálok a sportvilágból példákat hozni nekik, hogyha máshol meg a művészvilágból, akkor meghozok onnan példákat. Tehát, hogyha én is kapok akár előre jellemzést az osztályról, akkor ez egy kicsit segíti a felkészülésemet.
2: Teodora, kérlek, mesélj még arról egy pár percet, hogy hogyan nyílsz meg a többiek előtt, majd, hogy nem korosztályod előtt, még hogyha egy pár évvel fiatalabbak is, nem vagy zavarban? Vagy egy-két ilyen eseten átestél, és megtanultad ezt?
0: Én itt azért nem vagyok zavarban, mert először is benne van az a faktor, hogy soha többet nem fogunk találkozni, nagyon nagy valószínűséggel, és hogy én azzal tudok neki segíteni, hogy elmondom, hogy nekem is volt ilyen. Én is voltam lent, de nem kell ott megállni, nem kell ott maradni, mert mi a jó énekelnál meg a legmélyebb ponton, hanem hogyha tovább mész, akkor van még remény. Nem kell feladni rögtön. Ne fejezd be az útkeresést csak azért, mert mondjuk 3 helyen vagy 4 helyen nem találtad meg magad. Lehet, hogy az 5. egy olyan közösséget találsz, ahol tényleg önmagad lehetsz és minden, és így ki tudsz bontakozni.
2: Tapasztaltad már azt, hogy neked jobban megnyílnak? Téged esetleg tágabbra nyílt szemmel hallgatnak? Mert furcsa, mert érdekes az, hogy egy kvázi korosztályukból valaki ennyire őszintén beszél a saját problémáiról?
0: Igen, éppen ezért van a mi iskolánkban, a Sziládi Áron Református Gimnáziumban, Kiskunhalason egy kortárs program, ahol ugyanúgy az osztályban segítenek, mert általában én úgy veszem észre, hogy kortársaknak hamarabb megnyílnak, mert a felnőttektől általában ilyenkor vagy megvetést, vagy nagy vagy már talált ki magadnak, vagy nem tudom, egyfajta elutasítást, vagy inkább azt mondják, hogy nőjél fel kapnak, míg egy kortárs, aki úgy szintén lehet, hogy végigment azon, vagy csak az a plusz kapcsolódási pont, hogy ugyanaz az életkor, ugyanazok a helyzetekben vannak körülbelül, sokkal nyitottabbá és sokkal elérhetőbbé teszi. Mert mint nagyon sokszor nincsenek felkészülve erre, de ilyenkor van az, hogy egy felnőttet bevonnak, de itt a kortársnál az a legjobb, mert korban közeliek, szóval nincs meg az, hogy biztos el fog ítélni, biztos ez lesz, biztos az lesz, mert tudja, hogy ő is egy gyerek, és így sokkal közelebbének érzi már, mint teljesen normális az, hogy mivel körülbelül együtt nőnek fel, vagy körülbelül egyszerre érnek el olyan mérföldköveket az életükben, sokkal könnyebben nyíl meg, mint aki már ezeket az élményeket elfelejtette, vagy az idő megszépítette.
1: Az olvasási élményük hasonló lehet, az elejé élményük hasonló lehet, tehát több ponton tudnak kapcsolódni a diákokhoz. A másik meg, hogyha személyes történetet valaki megoszt, akkor azt látom, hogy akkor megnyílnak. Tehát Teodora ma például mesélt arról, hogy volt időszak, nagyon kereste azt, hogy vajon ezt többször mondta nekem, hogy apa, a Jóisten miért nem adott csak egy területen adottságot. Miért adott több mindenben? Mert azt mondja, így sokkal

0: Nehezebb eldöntenem, hogy egyáltalán mit is akarok kezdeni magammal. Én meg annak örülök, hogyha egy szülő többféle lehetőségben ad lehetőséget kipróbálni a gyereknek magát, és akkor így kijön az, hogy most a zenében, a grafikában tehetségesebb, vagy netalántán társas kapcsolatokban, a gyerekekkel való bánásmódban, vagy az idősekkel. És az a probléma, hogy sokan még a pályaválasztásig el sem jutnak erre a szintre, hogy magukat már több mindenben kipróbálnák. Ebben most egy nagyon jó lehetőség az iskolában ez az 50 óra közösségi szolgálat, amiben Teodóra több minden megkipróbálhatta magát. Elég sok órát eltöltött így a közösségi szolgálattal.
1: Nagyon örülök, hogy ma együtt ketten voltatok a vendégeim, és akkor itt tulajdonképpen maga a kortárs segítés volt a témánk, és egy picit örülök, hogy betekintést nyújtottál, Teodóra. Nagyon remélem, hogy legközelebb is jössz. Szerintem lehetne még erről beszélni. Sok minden érdekes dologra kíváncsi lennék, hogy a fiatalok bizonyos helyzetekben hogyan reagálnak. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Most következik
4: Reggeli kávé mellé.
3: Reggeli kávé mellé.
5: Egy friss üzenet neked.
3: Egy friss üzenet neked.
6: Jó reggelt kívánok minden kedves hallgatónak. Ahogy megvan írva, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Istennek minden beszédével, így most a reggelihez és a kávéhoz én szeretnék biztosítani némi csipegetni valót Isten beszédéből. Galata 3.9. Eként a hitből valók áldatnak meg a hívő Ábrahámmal. Ahogy elfogadtad Jézus Krisztust megváltottként, úgy Ábrahám örökösévé váltál. És amit kimondott Isten Ábrahámra nézve ígéreteket, azok rád is igazak. És ahogy Ábrahám magja vagy, úgy te mértéken felül áldott vagy. Tehát a te életedben mentes vagy a kudarcoktól, a veszteségektől. Ábrahám magjaként egy győztes életed van. Mint Ábrahám magja, ez a te örökséged. A Biblia elmond egy történetet egy asszonyról, aki 18 éven át meggörnyedt volt. Elment a zsinagógában, és amikor Jézus meglátta őt, azt mondta: hát ezt az Ábrahám lányát, akit a sátán megkötözött 18 éve, nem kell-e feloldani a kötelékekből szombatnapon? Előszólította és azt mondta: asszony, feloldattál a te betegségedből, és azonnal meggyógyult. Ez a történet mutatja azt, hogy Ábrahám magjaként nem kell betegségektől, gyengeségektől megkötözve lenned. Ha betegség vagy gyengeség valamilyen formáját tapasztalod meg, akkor jusson eszedbe, hogy te Ábrahám magja vagy, és ennél fogva nem kell ezeknek a dolgoknak a megkötözöttségben élned. És ide tartozik a szegénység is, a vakság, süketség és mindenféle betegség. Ha gondolod, elmondhatsz velem egy imát. Drága atyám, köszönöm, hogy Ábrahám áldásainak örökösévé tettél. A te határtalan áldásaidnak megnyilvánulásában bőségesen élhetek, mivel Ábrahám magja vagyok. Az ígéret örököse vagyok. Jézussal együtt örököstárs. Áldott vagyok a városban, áldott vagyok a kimenetelemben és a bejövetelemben. Áldott vagyok, áldás vagyok. Ámen.
3: Szól a Biblia.
7: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
8: Részletek a Szentírásból.
3: A Rádió Sansz műsorán.
9: Századik Zsoltár. Hálaadó. Vígan énekelj az Úrnak, te egész föld. Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel. Menjetek elé vigassággal. Tudjátok meg, hogy az Úr az Isten. Ő alkotott minket, és nem magunk. Az ő népe, és az ő legelőinek juhai vagyunk. Menjetek be az ő kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel. Adjatok hálákat neki, és áldjátok az ő nevét. Mert jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme, és nemzedékről nemzedékre való az ő hűség.
3: A Századik Zsoltár hangzott el.
8: Ez volt a Szól a Biblia.
7: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.
7: Ez volt.
8: Ez volt a Reggeli Kávé mellé.
3: Reggeli Kávé mellé.
10: Egy friss üzenet neked.
11: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt. Az Efézus 5:1-2-ben ez van írva. Legyetek annak okáért követői az Istennek, mint szeretett gyermekek, és járjatok szeretetben, ahogy Krisztus is szeretett minket, és odaadta önmagát, értünk ajándékul és áldozatul az Istennek. Kedves, jó illatul. A Galata 5:22 azt mondja, hogy a szeretet az újjáteremtett emberi szellem gyümölcse. És a Róma 5:5 pedig azt mondja, hogy a reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. Mindig van tökéletes lehetőség arra, hogy megnyilvánítsd Isten szeretetét, ami rajtad keresztül kiárad a többi ember felé. Nagyon fontos, hogy a szeretetnek a zászlója ott lobogjon a szíved kastélyán, hogy mindenki lássa, hogy csordultig vagy szeretettel, amit Istentől kaptál. A keresztény élet Isten által ingyen adott szeretett élet, és ezt a szeretetet kell tudnod továbbadnod másoknak is. Néha elcsodálkozom azon, hogy látok olyan keresztényeket, akik azt mondják, hogy ők nem tudnak szeretni, és imádkoznak azért, hogy szeretni tudjanak, pedig megvan írva a Róma 5:5-ben, hogy Isten szeretete kiontatott a mi szívünkbe a Szent Szellem által. Tehát ez a szeretet benned van, és a szeretet soha nem múlik el. Minden keresztény számára természetesnek kell lennie annak, hogy szeretetben járjon, és Isten szeretete áradjon át, és folyjon ki rajta keresztül. A szeretet által odaadod magad másoknak, anélkül, hogy azt néznéd, hogy mit kapsz érte cserébe. A szeretet nem önző. A szeretet nem keresi a maga hasznát. A szeretet nem nézi, hogy a másik ember milyen, nem azt keresi, hogy ki érdemelte az a másik a szeretetet, hanem csak ad. Mint ahogy mi is csak kaptuk ezt Istentől, kegyelem által, nem azért, mert ki érdemeltük. A szeretet áttöri a faji különbségeket, a szociális különbségeket, a kisebbségi különbségeket. A szeretetnek nincsenek határok. És a szeretet teszi lehetővé azt is, hogy meglásd a másikban a szépséget, a kedvességet, és meglásd benne Krisztust. Fontos, hogy szálljunk időt arra, hogy méltányoljuk azokat, akik körülöttünk vannak, és tegyünk felé valami határozott dolgot, hogy meglássák, hogy szeretjük őket. Meglássák Jézus szeretetét, és tapasztalják azt, hogy a szeretet és a gondoskodás, amit Jézus adott, az árad. Körös körül mindenkihez elér. Valljuk meg együtt. Tele vagyok szeretettel. Isten szeretete, ami kiöntetett rám, az szétárad bennem és túlcsordul rajtam, és mindenkire szétfolyik. Mindenki kap ebből a szeretetből, az isteni szeretet mindenkié. És mai napon ki fogom nyilvánítani ezt a szeretetet ebben a világban. Az Úr Jézus nevében. Amen.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 101. Zsoltár. Dávid Zsoltára. Kegyelmet és igazságot énekelek. Te neked zengek éneket, Uram. Gondom van a tökéletes útra. Mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok az én házamban. Nem vetem a szemem hiába való dolgokra, és a pártoskodók cselekedeteit gyűlölöm. Nincs köze hozzám. A család szív távol van tőlem, nem ismerek gonoszt. Aki titkon rágalmazza az ő fele barátját, elveszítem azt. A nagyra látót és a kevés szívűt el nem szenvedem. Szemmel tartom a föld hűségeseit, hogy mellettem lakozzanak. A tökéletesség útjában járó az szolgál engem. Nem lakozik az én házamban, aki családságot művel. Aki hazugságot szól, nem állhat meg szemeim előtt. Reggelenként elveszítem-e föld latorjait, hogy kigyomláljak az Úrnak városából minden gonosztevőt.
4: A 101. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: amikor kiáltok, hamar hallgass meg engem. Mert elenyésznek az én napjaim, mint a füst, és csontjaim, mint valami tűzhely, üszkösök. Letaroltatott és megszáradt, mint a fű az én szívem. Még kenyerem megevéséről is elfelejtkeztem. Nyögésemnek szavától csontom a húsomhoz ragadt. Hasonló vagyok a pusztai pelikánhoz, olyanná lettem, mint a bagoly a romokon. Virasztok, és olyan vagyok, mint a magányos madár a háztetőn. Minden nap gyaláznak engem ellenségeim, csúfolóim esküsznek rám. Bizony a port eszem kenyér gyanánt, és italomat könnyekkel vegyítem. A te felindulásod és búsulásod miatt, mert fölemeltél engem és földhöz vertél engem. Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék, magam pedig, mint a fű, megszáradtam. De te, Uram, örökké megmaradsz, és a te emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. Te, kelj föl, könyörülj a Sionon, mert ideje, hogy könyörülj rajta, mert eljött a megszabott idő. Mert kedvelik a te szolgáid annak köveit, és a porát is kimélik. És félik a népek az Úrnak nevét, és a földnek minden királya a te dicsőségedet. Mivel hogy az Úr megépítette Siont, megláttatta magát az ő dicsőségében. Odafordult a gyámoltalanok imádsága felé, és azoknak imádságát meg nem utálta. Érattassék meg ez a következő nemzedéknek, és a teremtendő nép dicsérni fogja majd az Urat. Mert alátekintett az ő szentségének magaslatáról, a mennyekből a földre nézett le az Úr, hogy meghallja a fogolynak nyögését, és hogy feloldozza a halálnak fiait. Hogy hirdessék a Sionon az Úrnak nevét, és az ő dicséretét Jeruzsálemben. Amikor egybegyűlnek a népek mindnyájan, és az országok, hogy szolgáljanak az Úrnak. Megsanyargatja az én erőmet, megrövidítette napjaimat. Ezt mondtam, én Istenem, ne vigyel engem az én napjaimnak felén. A te esztendeid nemzedékek nemzedékéig tartanak. Régen te fundáltad a földet, és az egek is a te kezednek munkái. Azok elvesznek, de te megmaradsz. Mindazok elavulnak, mint a ruha, mint az öltözetet, elváltoztad azokat, és elváltoznak. De te ugyanaz vagy, és a te esztendeid el nem fogynak. A te szolgáidnak fiai megmaradnak, és az ő magvuk erősen megáll előtt.
1: A 102. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: 102. Zsoltár. A nyomorultnak imádsága, amikor eleped és kiönti panaszát az Úr elé. Uram, hallgass meg az én imádságomat, és kiáltásom jusson te hozzád. Ne rejtsd el a te orcádat tőlem. Mikor szorongatnak engem, hajtsd hozzám a füledet.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: 103. Zsoltár. A Dávidé. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne felejtkezzél semmi jó téteményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet. Aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te ékességed, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. Igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formálásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Az embernek napjai olyanok, mint a fű, úgy virágzik, mint a mezővirága, hogyha átmegy rajta a szél, nincs többé, és az ő helye nem ismeri többé. De az Úr kegyelme öröktől fogva való, és örökké való az őt félőkön, és az ő igazsága a fiaknak fiain. Azokon, akik megtartják az ő szövetségét, és megemlékeznek az ő parancsolatjairól, hogy azokat megcselekedjék. Az Úr a mennyekbe helyezte az ő székét, és az ő uralkodása mindenre kihat. Áldjátok az Urat, ő angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítitek az ő rendeletét, hallgatván az ő rendeletének szavára. Áldjátok az Urat minden ő serege, ő szolgái, akaratának teljesítői. Áldjátok az Urat minden ő teremtményei, az ő uralkodásának minden helyén. Áldjad én lelkem az Urat.
0: A 103. Zsoltár hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádiósansz.

0: was outstanding.
1: Ez nagyon jó volt, köszönjük.
0: My assigned topic is very similar, and I think that they've covered it very well.
1: Én is hasonló dolgokkal készültem, mint a fiatalok, akik nagyon jól előadták.
0: Did anybody here see the movie Jesus Revolution?
1: Valaki látta itt a Jesus Revolution, Jézus forradalom filmet?
0: I thought you could probably watch it online.
1: Valószínű meg tudod nézni online, but ha még nem láttad.
0: That movie was sort of the story of our church as well.
1: De ez a film a mi gyülekezetünk történetéről is szólt.
0: So I cried my way through the movie.
1: Úgyhogy ahogy néztem ezt a filmet, végsírtam.
0: But it tells a story of God doing something new and using young leaders.
1: Ez a film bemutatja azt, hogy Isten valami újat cselekszik, és fiatal vezetőket használ fel ebben.
0: And the older leaders didn't really understand the younger generation.
1: De az idősebb vezetők nem értik meg a fiatalabb vezetőket.
0: So, when I started our church, I was only 20 years old.
1: Amikor én elkezdtem a gyülekezetet, csak 20 éves voltam.
0: I couldn't find anybody that would be willing to teach me or mentor me.
1: És nem találtam senkit, aki szeretne engem mentorálni vagy tanítani.
0: They all thought I was crazy.
1: Mindenki azt gondolta, hogy megőrültem.
0: A few years later I did find a mentor.
1: Néhány évvel később azért találtam egy mentort.
0: And I'll tell you about that in a minute.
1: Hamarosan elmondom.
0: But I sort of purposed in my heart that I would build a church.
1: De a szívemben az volt, hogy fölépítek egy gyülekezetet,
0: where young leaders could thrive,
1: ahol a fiatal vezetők tudnak kibontakozni,
0: not feeling that they needed to leave the church, but actually be involved.
1: Ne érezzék azt, hogy el kell hagyniuk a gyülekezetet, hogy kibontakozhassanak, hanem ott belül bontakozhassanak.
0: Or be sent out to do something new.
1: Vagy kiküldjük őket, hogy valami újat alapítsanak.
0: There was a break between the older generation and the younger generation during that time.
1: És abban az időszakban megszakadt a kapcsolat a fiatal nemzedék és az idősebb nemzedék között.
0: Would have been in the 1960s and 70s.
1: A 60-as, 1960-as, 70-es években járunk.
0: But it's very different today.
1: De ma nagyon más a világ.
0: I find the younger generations very eager to learn, very willing to work together, and it's just totally, it's wonderful.
1: Azt látom, hogy a fiatal nemzedék nagyon szeretne tanulni és együttműködni az idősebbekkel, és csodálatos.
0: So I've entitled this a vision for 222.
1: Ennek a víziónak vagyok a része, voltam már régóta, ez a 222. 2-2-2.
0: I think I might have done something about this before here, didn't I? Yeah.
1: Lehet, hogy már itt is tanítottam erről előzőleg.
0: But it was a period of time where I was waking up every night, actually early every morning at 2:22 a.m.
1: Volt egy időszak az életemben, amikor minden reggel 2 óra 22 perckor felébredtem.
0: And this was not just one or two nights, this was every night for 2 weeks.
1: És ez nem csak egy-két éjszaka volt, hanem vagy két héten keresztül minden éjjel.
0: It was very weird.
1: Nem furcsa volt.
0: I try not to be weird, you know.
1: De megpróbálok nem furcsa lenni.
0: Any rate, I didn't know what it meant.
1: De nem tudtam, mit jelent ez.
0: Until I talked with a brother of mine, he said, I bet you I know what it means.
1: Egészen addig, amíg egy tesóval beszélgettem, és azt mondja nekem, én tudom, mit jelenthet ez.
0: He took me to 2 Timothy chapter 2, verse 2.
1: És megmutatta nekem a 2 Timóteus második levelének a második versét.
0: And I'll read this now. It says, this is Paul talking to Timothy.
1: Ugye ez a vers ebben a részben Pál Timóteusnak szól.
0: The things which you've heard from me in the presence of many witnesses, entrust these to faithful men and women who will be able to teach others also.
1: Azokat, amiket megbízható emberek jelenlétében tőlem hallottál, add át hűséges embereknek, akik alkalmasak lesznek mások tanítására.
0: So as they were saying, the passing on of experience, information, all these things from one generation to the other, training, passing training on, it's crucial.
1: Amit a fiatalok is mondtak, hogy hogy generációról, nemzedékről nemzedékre átadni a tapasztalatot, a tudást, a felkészítést. Ez életbevágóan fontos.
0: And that's what Jesus did.
1: Ezt tette Jézus is.
0: So a lot of preachers today are happy to have the crowds like Jesus did.
1: Sok prédikátor megelégszik azzal, hogy tömegek hallgassanak rá, mint Jézusra is.
0: But I think what we're missing is the desire to have a few younger leaders that we bring along.
1: De ami hiányzik az, hogy egy vágy bennünk arra, hogy fiatal vezetőket fölneveljünk.
0: That's what the Great Commission is.
1: De erről szól a nagy küldetés.
0: Make disciples.
1: Tegyetek tanítvánnyá.
0: And I thought Deborah challenged us very clearly.
1: Deborah kihívást intézett felénk, nagyon világos kihívást.
0: And Luca, but I was glad that they made it a very strong challenge.
1: Luca is, és én örülök, hogy ez egy erős kihívás lett.
0: But Jesus, it says, chose the 12.
1: De Jézus ugye kiválasztotta a 12-t,
0: so that they could be with him,
1: hogy vele legyenek,
0: that he could send them out to preach,
1: hogy kiküldje őket prédikálni,
0: and he gave them his authority over demons.
1: És hatalmat adott nekik a gonosz szellemek felett.
0: Our commission is similar.
1: A mi küldetésünk is hasonló.
0: Every time Jesus sent people out to evangelize,
1: minden alkalommal, amikor Jézus kiküldött valakit evangelizálni,
0: he told them the same three things.
1: Ugyanazt a három dolgot mondta nekik.
0: Announce the kingdom.
1: Hirdessétek Isten országát.
0: Heal the
1: Isten
0: sick,
1: királyságát.
0: And cast out demons.
1: Gyógyítsátok a betegeket, és űzzétek ki a démonokat.
0: Every time.
1: Minden alkalommal ezt.
0: Yeah, this is something that most evangelism classes today miss.
1: És ez valami olyan, amit a legtöbb evangelizációra felkészítő tréning kihagy.
0: So Paul was telling Timothy to do the same thing.
1: Pál Timóteusnak ugyanezt mondja.
0: And the Bible never tells us to make converts.
1: A Biblia nem arról szól, hogy megtérteket termeljünk.
0: Or church attenders.
1: Vagy gyülekezetbe járókat termeljünk.
0: It tells us to make disciples.
1: Hanem azt mondja, hogy tanítványokat neveljünk.
0: I think what happens is this.
1: De ami történik az,
0: pastors go to school.
1: A pásztorok elmennek az iskolákba.
0: And they listen to lectures about the Bible.
1: És ugye a teológián meghallgatják a Bibliáról szóló előadásokat.
0: Then we try to get people together and we give them lectures about the Bible.
1: Aztán megpróbálunk embereket összeszedni és a Bibliáról nekik előadásokat
0: tartani. So I'm a teacher. I'm not devaluing it. I'm just saying we need the relational aspect.
1: Én magam is tanítok, nem akarom a tanítást lehúzni, de szükség van a kapcsolati oldalára a dolgoknak.
0: The word disciple simply means student or learner.
1: Mit jelent az, hogy tanítvány? Azt jelenti, hogy diák vagy tanuló.
0: During Jesus' time, the rabbis all had a set of young men that they were teaching.
1: Jézus idejében a rabbiknak voltak tanítványai, fiatalok, akiket ők tanítottak.
0: Even tradesmen would have apprentices that you would learn a trade from. The carpenter.
1: Ugyanígy a vállalkozók is annak idején maguk mellé fogadtak gyakornokokat, akiknek megtanították a szakma rejtelmeit.
0: But the method of learning was by observing.
1: De a tanulás folyamata az a megfigyelésen alapult.
0: And by experiencing.
1: És a tapasztalatokon, a megtapasztaláson.
0: Not just by, you know, listening.
1: Nem csak azáltal, hogy meghallgatták, hogy
0: you
1: mit mond.
0: You ever go to the zoo and see monkeys?
1: Voltatok már az állatkertben, és láttatok majmokat?
0: If you do this to a monkey,
1: hogyha ezt csinálod egy majomnak,
0: you know what he'll do?
1: Tudod, mit fog csinálni?
0: He'll do the same thing.
1: Ugyanezt fogja csinálni.
0: So whatever you do, make a face. The monkey makes a face.
1: Bármit csinálsz, hogyha mutasz neki egy pofát, akkor az is azt csinálja.
0: So in the US we have a saying, monkey see, monkey do.
1: És így az Egyesült Államokban van egy ilyen mondás, hogy a majom látja, a majom csinálja.
0: Not monkey hear, monkey do.
1: Nem azt mondja, hogy a majom hallja, és a majom csinálja.
0: Not monkey read books, monkey do.
1: Nem azt mondja, hogy a majom könyveket olvas és a majom csinálja.
0: Not monkey attend meetings and then monkey do.
1: Nem azt mondja, hogy a majom alkalmakra megy és a majom csinálja.
0: It has to do with seeing and observing.
1: Hanem valami olyasmiről szól, hogy látni és csinálni.
0: This is the method Jesus used.
1: Ezt csinálta Jézus is.
0: And that was the method that the church leaders were trained under up until the time that they started the universities in Europe.
1: És ilyen módon képezték ki a gyülekezet vezetőit egészen addig, amíg az egyetemeket meg nem alapították Európában.
0: So once they began using university method for training people on things.
1: Egészen addig, amíg az egyetemi módszert használták arra, hogy embereket képezzenek ki.
0: The church copied that and that became the method for training church leaders.
1: Ugye ezt lemásolta az egyház, és akkor így kezdte el képezni a vezetőit.
0: And there's nothing completely wrong with it. I've gone to school myself. I enjoy school.
1: És ebben nincs, amit ez nem teljesen rossz dolog. Én magam is jártam teológiára.
0: But I'm not sure it's an improvement on the method of Jesus.
1: De nem hiszem, hogy ez egy jobb változata lenne Jézus metódusának.
0: So, not everything that's new and improved really is improved.
1: És nem minden, ami új, az valóban jobb is, mint ami régen volt.
0: So back to Timothy, 2 Timothy 2:2.
1: A 2 Timóteus 2:2-höz menjünk vissza.
0: Paul talks here about four generations.
1: Itt Pál négy generációhoz szól.
0: Started with Paul.
1: Pállal kezdi magával.
0: And he was teaching Timothy.
1: Ő tanítványozta Timóteust.
0: And he told Timothy to teach faithful men and women.
1: És azt mondta Timóteusnak, hogy tanítványoz hűséges embereket,
0: who would then teach others.
1: Akik mások tanítására is alkalmasak.
0: I still count with my fingers at 68 years old.
1: Még 68 évesen is az ujjaimat. Még az egyetemi módszert használták arra, hogy embereket képezzenek ki.
0: The church copied that and that became the method for training church leaders.
1: Ugye ezt lemásolta az egyház, és akkor így kezdte el képezni a vezetőit.
0: And there's nothing completely wrong with it. I've gone to school myself. I enjoy school.
1: És ebben nincs, amit ez nem teljesen rossz dolog. Én magam is jártam teológiára.
0: But I'm not sure it's an improvement on the method of Jesus.
1: De nem hiszem, hogy ez egy jobb változata lenne Jézus metódusának.
0: So, not everything that's new and improved really is improved.
1: És nem minden, ami új, az valóban jobb is, mint ami régen volt.
0: So back to Timothy, 2 Timothy 2:2.
1: A 2 Timóteus 2:2-höz menjünk vissza.
0: Paul talks here about four generations.
1: Itt Pál négy generációhoz szól.
0: Started with Paul.
1: Pállal kezdi magával.
0: And he was teaching Timothy.
1: Ő tanítványozta Timóteust.
0: And he told Timothy to teach faithful men and women.
1: És azt mondta Timóteusnak, hogy tanítványoz hűséges embereket,
0: who would then teach others.
1: Akik mások tanítására is alkalmasak.
0: I still count with my fingers at 68 years old.
1: Még 68

0: improved really is improved.
1: És nem minden, ami új, az valóban jobb is, mint ami, ami régen volt.
0: So back to Timothy, 2 Timothy 2:2.
1: A 2 Timóteus 2:2-höz menjünk vissza.
0: Paul talks here about 4 generations.
1: Itt Pál 4 generációhoz szól.
0: Started with Paul.
1: Pállal kezdi magával.
0: And he was teaching Timothy.
1: Ő tanítványozta Timóteust.
0: And he told Timothy to teach faithful men and women.
1: És azt mondta Timóteusnak, hogy tanítványoz hűséges embereket.
0: Who would then teach others?
1: Akik mások tanítására is alkalmasak.
0: I still count with my fingers at 68 years old.
1: Még 68 évesen is az ujjaimmal számolok.
0: But that's 4 generations. That's a vision.
1: Ez 4 generáció, ez egy látás.
0: God's always been interested in generations.
1: Isten mindig a generációkban volt érdekelt.
0: Like they pointed out, he was even the God of 4 generations.
1: Amiről ők beszéltek, hogy az Istennek a neve is, hogy 3 generációk Istene, ugye?
0: So let me tell you what I mean by 2-2-2.
1: Hadd mondjam el, hogy mit értek ez alatt, hogy 2-2-2.
0: I think every Christian should have 2 people that mentor them or train them.
1: Én úgy gondolom, hogy minden kereszténynek kellene, hogy legyen 2 mentora.
0: And I say 2 because you should start with 1, of course.
1: Azért mondom, hogy 2, bár ugye 1-jel indulsz meg nyilván.
0: You'll never learn everything you need to know from 1 person.
1: De nem tudsz megtanulni mindent, amit tudnod kell 1 embertől.
0: So you can have more than 1.
1: Tehát lehet neked több is.
0: But it's a relationship where you ask questions.
1: De ez egy olyan kapcsolat, ahol kérdéseket tehetsz fel.
0: I would go with my list of questions.
1: Én általában egy sorozat kérdéssel megyek.
0: So those are 2 people that guide you, help you solve problems and teach you.
1: Tehát ez 2 olyan ember, aki vezet téged, aki segít neked, hogy a problémáidat megold, aki tanít téged.
0: I think it's also good to have 2 people that are peers.
1: Jó az, hogyha van az életedben 2 olyan ember, aki a társad.
0: These can just be friends.
1: Aki a barátod, aki nagyjából olyan, mint te vagy.
0: Someone that you trust.
1: Valaki, akiben bízol.
0: That you can talk to.
1: Akivel beszélgetsz.
0: You know is not going to repeat everything you tell them.
1: Akiről tudod, hogy nem fogja kibeszélni azt, amit mondasz neki.
0: I'm a verbal processor.
1: Én például kibeszélem a dolgokat, tudok megoldásra jutni.
0: So I make my decisions while I'm talking.
1: Tehát én úgy hozom meg a döntésemet, közben beszélek.
0: I need somebody to talk to.
1: De kell valaki, akihez beszélni tudok.
0: And while we're talking, I will discover the answer I was looking for just by talking it over with someone else.
1: És ahogy beszélek egy bizonyos helyzetről, a közben jövök rá a megoldásra, hogy hogyan kell ezt megoldani.
0: I also need people to call when I need prayer.
1: Nekem szükségem van olyan emberekre is, akiket felhívhatok, hogyha imára van szükségem.
0: It looks like my world is going to cave in and I need someone to grab a hold of and say save me from this, help me.
1: Amikor úgy tűnik, hogy beszakad alattam a világ, kell valaki, akinek megfoghatom a kezét.
0: It's clear in Genesis it's not good for men, it's not good for us to be alone.
1: Az 1 Mózesben nyilvánvalóvá tette Isten, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.
0: The idea of a Christian being just you and Jesus is a lie.
1: Az a gondolat, hogy a kereszténység olyan, hogy csak te meg Jézus, egy hazugság.
0: Jesus is very important.
1: Jézus nagyon fontos nyilván.
0: But Jesus will use other people in your life.
1: De Jézus használni fog más embereket a te életedben.
0: So, 2 people that will help train you.
1: Tehát 2 emberre van szükséged, akik építenek.
0: 2 close friends that you can connect with meaningfully.
1: Plusz 2 jó barát, akivel kapcsolódni tudsz egy értelmes módon.
0: And then 2 people that you disciple.
1: És 2 ember kell még az életedbe, akiket te tanítványozol.
0: You wouldn't want to be responsible for breaking the chain from heaven, right?
1: Mert nem nálad kéne megtörnie a mennyei láncnak.
0: The command to go make disciples was given, I think, to every follower of Jesus.
1: Az a parancs, hogy menjetek és tegyetek tanítványokat.

0: Bányám, minden népet, ez neked is adatot, meg nekem is, mindenkinek.
1: Probably the most important thing would be to find someone who could mentor you.
0: Tehát a legfontosabb dolog az, hogy találj valakit, aki mentorálni tud.
1: Be a coach.
0: Vagy coacholni.
1: Or a pastor.
0: Vagy pásztorolni.
1: And I don't mean just the office of a pastor, but someone who would care for your soul.
0: Valaki, aki tényleg akinek tényleg gondja van a lelkedre.
1: I generally encourage it to be done by your same gender.
0: Arra bátorítok, hogy azonos nemű legyen az ilyen ember. Tehát a fiatal embereknek mondom, hogy ne a lányok között keressétek ezt.
1: I had a number of people that were very significant in my life.
0: Sorry.
1: I had a number of men that were very significant to me in my life.
0: Hogy egy több ember volt, akik nagyon jelentőségteljesek voltak az életemben.
1: The one began to disciple me when I was 16 or 17.
0: Volt egy valaki, aki elkezdett engem tanítványozni, amikor ilyen 16-17 éves lettem.
1: There were three young men that he took under his wing together and trained us.
0: Három fiatalt vett a szárnyai alá, és kezdett minket tanítványozni.
1: He taught us how to read and study the Bible.
0: Arról beszélt, hogyan olvassuk, hogyan tanulmányozzuk a Bibliát.
1: The need for regular prayer and the basics of the Christian life.
0: A keresztényet alapjairól, az imádságról, stb.
1: He taught us how to treat women.
0: Elmondta, hogy hogyan bánjunk a nőkkel.
1: What to look for in a good wife.
0: Hogyan kell megtalálni egy jó feleséget?
1: Obviously he trained me very well.
0: Engem jól kiképzett.
1: So that was only for a few years.
0: De ez csak egy néhány évig tartott.
1: After I started the church, I looked for another pastor that could mentor me in ministry.
0: Amikor elkezdtük a gyülekezetet, akkor egy pásztort kerestem, aki engem a szolgálatban tud mentorálni.
1: As I said, the preachers in my area weren't interested.
0: Ahogy mondtam, azok a pásztorok, akik az én közelemben voltak, azokat nem érdekelte a mi munkánk.
1: I found a leader in another state.
0: Úgyhogy találtam egy vezetőt egy másik államban.
1: And I would drive to his house once or twice a month.
0: És elmentem hozzá egyszer vagy kétszer egy hónapban.
1: He lived 2.5 hours away.
0: Két és fél óra vezetésre élt.
1: Eventually I would go every week.
0: Aztán később már minden héten elmentem hozzá.
1: And he helped me do my first funeral.
0: Ő az, aki segített abban, hogy hogyan kell megcsinálni az első temetésemet.
1: He's a pastor, he knows what that's like. What I did is when I had my first funeral, I called him up and I said, what do I do?
0: Amikor nyilvánvalóvá lett, hogy nekem kell megcsinálni a temetést, akkor fölhívtam, most mi van? Hogy kell ezt?
1: So everything about pastoring is I hadn't gone to school. He taught me much of what I needed to know.
0: A pásztorlásnak a dolgaiért nem iskolába mentem, ő tanította meg nekem, hogy hogyan kell.
1: He also was the first leader that took me on an international ministry trip.
0: Ő volt az első olyan vezető, aki engem nemzetközi szolgálati útra vitt.
1: He introduced me to the kingdom.
0: Bemutatta nekem a királyság dolgait.
1: And also networking churches.
0: És hogy hogyan kell gyülekezetekkel hálózatban munkálkodni.
1: He was an Italian man.
0: Ő egy olasz emberke volt.
1: And I would go with him into New York City where his family lived.
0: És elmentem vele New Yorkba, ahol a családja lakott.
1: I was a quiet farmer boy.
0: Én egy ilyen nyugis farmer srác voltam.
1: And the Italians were loud and expressive.
0: Az olaszok meg hangosak és kifejezőek.
1: And I learned things about communication and about family and a whole bunch of things from him.
0: És kezdtem tanulni tőle a kommunikációnak a dolgait, a családnak a dolgait, csomó dolgot.
1: Then later I met a man that I know Polly knows, Alan Vincent.
0: Később találkoztam egy másik emberrel, akit Pali ismer, az Ellen Vincenttel.
1: I would probably call him my most significant spiritual father.
0: Talán én őt hívnám az én legjelentőségteljesebb szellemi atyámnak.
1: He was a great teacher.
0: Nagyon jó tanító volt.
1: Actually an amazing teacher.
0: Elképesztő jó tanító volt.
1: Some of you remember him.
0: Talán néhányan emlékeztek rá.
1: Do you know for me what the best times with Alan were?
0: Tudjátok, hogy mik voltak az én legszebb pillanataim Alannel?
1: After the meetings.
0: Az alkalmak után.
1: We'd have a snack and a bottle of wine.
0: Kis rágcsálnivalóval, meg egy pohár borral.
1: And my kids would stay up late and we would all sit around the table and talk with Alan.
0: És a gyermekeim is egy asztal körül ültünk és beszélgettünk Alannel.
1: About everything.
0: Mindenről.
1: Chemistry, history.
0: A kémiáról, a történelemről.
1: And something happens when you have a relationship like that that goes beyond the facts that you're learning.
0: És valami történik, amikor belépsz egy olyan kapcsolatba, ami többről szól, mint a tények, amiket megtanulsz.
1: I found somebody who believed in me.
0: Találtam valakit, aki hitt bennem.
1: And he fought for me.
0: Aki harcolt értem.
1: When I was in trouble.
0: Amikor bajba kerültem.
1: And he stood up for me when others were critical.
0: És megvédett engem, amikor mások kritizáltak.
1: Another guy named Mark Dupont, who's a prophet.
0: Volt egy másik ember, Marty
1: Dupont.
0: Dupont. Dupont.
1: Yeah.
0: Igen, aki proféta volt.
1: I met him in Toronto.
0: Torontóban találkoztam vele.
1: And he became like a prophetic advisor.
0: Ő meg ilyen profétai tanácsadómá lett.
1: And I got to travel with him a little bit too.
0: Utazhattam vele is elég sokat.
1: You know, the best thing for me was the privilege of just having time.
0: De a legtöbb, amit jelentett nekem mindez, hogy az a kiváltságot kaptam, hogy időt tölthetek ezekkel.
1: Right after Matthew Glenn moved to the U.S.
0: Miután Matthew Glenn az Egyesült Államokba költözött,
1: I felt God told me the best thing I could give Matthew was time.
0: Azt mondta nekem Isten, hogy a legtöbb, vagy a legjobb dolog, amit a Matthew-nak adhatok, az az időm.
1: I was busy.
0: De elfoglalt voltam.
1: When I'd travel, I'd come home and I'd go the next day right into staff meetings.
0: Ugye az utazásból hazatérve a következő nap már megbeszélés a helyi vezetőkkel.
1: Matt had his job as well.
0: A Mattnek is volt munkája.
1: But I did carve some time out for him.
0: De mégis valahogy kicsavartam némi időt vele.
1: Took him to Colorado to a cabin.
0: Elvittem Colorado-ba egy ilyen weekend házba.
1: I think our hearts were joined together just in the couple days together.
0: És úgy éreztem, hogy a mi szívünk összeért ezen a néhány napon, amit ott együtt töltöttünk.
1: When I disciple other people, I don't sit down and teach them.
0: Amikor én tanítványozok embereket, én nem úgy sem, hogy leülök és tanítom.
1: Unless they have questions.
0: Hanem válaszolok kérdésekre.
1: I'm a teacher, so here I teach, but other times I just live life with them.
0: Itt most ugye tanítok, és amúgy tanító vagyok, de a tanítványaimmal együtt élek. Élem az életemet.
1: Paul said, imitate me.
0: Pál azt mondja, hogy kövess engem, vagy imitálj engem.
1: Years ago, during the outpouring of the Holy Spirit in our church,
0: évekkel ezelőtt, amikor kiáradt a Szent Szellem a gyülekezetünkben,
1: I would pray for people till maybe 1 o'clock in the morning.
0: Akkor általában egy olyan éjszaka egy óráig imádkoztam az emberekért.
1: Then I'd get the minister team to pray for me.
0: És utána kértem az imádkozó csapatot, hogy imádkozzanak értem.
1: One of the times I fell out in the spirit and I was just laying on the floor.
0: Egyszer így elestem a szellemben, és ott feküdtem a földön.
1: And I remember God speaking to me so clearly.
0: És emlékszem, hogy Isten szólt hozzám.
1: He said, Barry, learn to lead without controlling.
0: És azt mondta, hogy Barry, tanulj meg úgy vezetni, hogy ne kontrollálj.
1: I never considered myself a mean person.
0: De hát én sose gondoltam magamról, hogy hát én egy ilyen kemény ember vagyok.
1: Or a control freak.
0: Vagy egy ilyen kontrolláló.
1: But I thought about this often. Why would he say that to me?
0: De elgondolkoztam azon, hogy hát miért mondta ezt nekem az Isten?
1: And I realized I need to learn to lead just by being a good example.
0: És megértettem, hogy ő azt akarja, hogy úgy vezessek, csak a jó példámmal legyek vezető.
1: So I wanted a life that I could say, like Paul did, imitate me.
0: És ezért egy olyan életet akartam élni, és akarok élni, amit követni lehet, vagy imitálni lehet.
1: Paul also said, follow me while I follow Jesus Christ.
0: De ugye Pál apostol tovább megy, azt mondja, kövess engem, ahogy én követem az a Krisztust. Ugye?
1: So, Joshua had Moses.
0: Józsuének Mózese volt.
1: He followed Moses into the tent of meeting.
0: Követte Mózest a kijelentés sátorába.
1: Moses was busy, so when he heard God, he would leave and go do some work.
0: Mózes elfoglalt volt, amikor ő hallotta Istent, akkor ment, hogy megcsinálja azt, amit ő mondott neki.
1: But Joshua stayed there in the presence of God.
0: De érdekes, hogy Józsui ott maradt a kijelentés sátorában.
1: So when God needed someone to take Moses' place, he said, I'll take that young man.
0: És amikor Istennek szüksége volt valakire, hogy átvegye Mózes helyét, akkor azt mondja, azt a fiatalt akarom.
1: Elisha had Elijah.
0: Elizeusnak Illése volt.
1: He was a personal helper.
0: Ugye Illésnek a szolgája volt, úgymond Elizeus.
1: I don't think the position paid very well.
0: Nem hiszem, hogy jól fizető állás volt Illés mellett dolgozni.
1: He poured water over Elisha's hands when he was getting ready to eat dinner.
0: Ugye vizet öntött Illés kezére a vacsora előtt.
1: At the end, Elijah even tried to talk Elisha out of, tried to talk Elisha into leaving him.
0: Végül pedig Illés megpróbálta elhajtani Elizeust.
1: But he wouldn't.
0: De ő nem ment el.
1: He ended up with twice the anointing that Elijah had.
0: És végül is az Illésen lévő kétszeres kenet lett ráhelyezve.
1: That's an incredible statement.
0: Ez egy elképesztő dolog.
1: And an incredible reward for serving over a long period of time.
0: És elképesztő jutalom azért, hogy valakit szolgálsz sok évig.
1: Ruth had Naomi.
0: Ruthnak Naomia volt.
1: And again, Ruth chose to stay with Naomi even when she was told to go.
0: És Ruth is úgy döntött, hogy Naomival marad, miközben Naomi megpróbált erről lebeszélni.
1: We think that Timothy just started out being a travel companion to help Paul get through airports.
0: Arra gondolhatunk, hogy Pálnak Timóteus csak egy ilyen utitársa volt, aki segített neki eligazodni a repülőtereken.
1: That was a joke to see if you were awake.
0: Még fenn vagytok?
1: They didn't have airports, by the way.
0: Nyilván nem voltak akkor még repülőterek.
1: He ended up being sent to Ephesus as a pastor and ended up being a bishop of Ephesus.
0: Végül pedig Efézusba került pásztornak, aztán püspök lett Efézusban.
1: So fulfilling the great commission and making disciples is actually a matter of obedience, not ability or inability.
0: Tehát a tanítvány képzés az nem képesség kérdése, hanem engedelmesség kérdése.
1: Lucas and Deborah made this point very well.
0: Lucas és Deborah ezt leszögezte.
1: None of us really feel like we have much to give.
0: Hogy senki se gondolja, hogy már kész.
1: And yet we still have the command.
0: Mégis a parancs nekünk szól.
1: We are still asked to obey.
0: És azt kér Isten, hogy engedelmeskedjünk neki.
1: I'm proud of our young HarvestNet leaders.
0: Én is büszke vagyok a HarvestNet-nek a vezetőire, fiatal vezetőire.
1: This year at the summit, a number of them presented along with the older guys in the teaching sessions.
0: Most volt egy ilyen összejövetelünk, ahol megjelentek a fiatalok, egy kicsit idősebbekkel együtt.
1: Don't tell the old guys I said this, but I thought the younger speakers were better than the older guys.
0: És ne mondjátok el az idősebbeknek, de én azt gondolom, hogy a fiatalabbak sokkal jobbak voltak, mint az idősek a beszédben.
1: One young lady from Ukraine told a story.
0: Az egyik fiatal lány Ukrajnából elmondta azt a történetet.
1: A mother asked a daughter to go get some milk.
0: Hogy egy anya megkérte a lányát, hogy menjen el tejért.
1: So she gets to the store.
0: A lány odaér a
1: And of course, they have, on the way to get the milk, they have chocolate.
0: De a tej felé vezető úton ott volt a csoki.
1: Her mother loves chocolate. She said, "I'll get her some."
0: Hát anya szereti a csokit, veszek neki.
1: And then there were other things, some things that she liked that she bought too.
0: Aztán voltak olyan dolgok, amelyek meg ő szerette, és azokat is megvette.
1: She had a cart full of things.
0: Úgyhogy egy csomó kosárnyi cuccot vett.
1: Checked out and rushed home to her mother.
0: És hazament.
1: And her mother says, "Oh, you got chocolate."
0: És azt mondja anyukája, "Oh, csoki is van.
1: She liked all the things she got.
0: És tetszett neki minden, amit megvett.
1: But she said, "Where is the milk?"
0: De kérdezte, hol van a tej?
1: The daughter forgot about milk.
0: Elfelejtette a tejet.
1: She got all the things she wanted to focus on.
0: Az összes dolgot, amire ő összpontosított, azt mind megvette.
1: But what her mother wanted from her and needed from her was to get the milk.
0: De amit anyukája kért tőle, az a tej volt.
1: I'll never forget that story.
0: De én soha nem felejtem ezt a történetet.
1: Where's the milk?
0: Hol van a tej?
1: Sort of like, where are the disciples?
0: Hol vannak a tanítványok?
1: Where are your followers?
0: Hol vannak a követőid?
1: Where are the people that you're helping?
0: Hol vannak az emberek, akiket te segítesz?
1: See, this thing about God is that he keeps thinking he's God.
0: Az Istennel az a helyzet, hogy ő Istennek gondolja magát.
1: He expects obedience.
0: És elvárja az engedelmességet.
1: I won't drive this real hard.
0: Ezt nem akarom még jobban beverni ezt a szöget.
1: But just suppose I'm leaving on a trip and I tell my daughter, you know, I'd like you to clean your room before I get home.
0: Csak képzeljük el, hogy elindulok egy útra, de mondom a lányomnak, hogy figyelj, takaríts ki a szobádat.
1: This could have happened.
0: Ez lehet, hogy megtörténhet.
1: Actually, when I get home, the room is not clean.
0: És lehet, hogy mire hazaérek, a szoba nem lesz tisztul.
1: It's a mess.
0: Hanem egy káosz.
1: It's like a big storm went through the room.
0: Olyan, mint hogyha egy nagy vihar dúlt volna a szobában.
1: I'm disappointed.
0: Csalódott vagyok.
1: Maybe not surprised, but disappointed.
0: Lehet, hogy nem meglepett, hanem csalódott.
1: Suppose I said, why you didn't clean your room?
0: És azt mondom a lányomnak, miért nem?
1: She said, well, I'm still praying about it.
0: Miért nem tisztítottad ki a szobában?
1: I'm still
0: asking
1: the Lord.
0: Hát még én imádkozom ez miatt.
1: I'm still asking the Lord if the time is right.
0: Arra azt kérdeztem az úrtól, vajon ez az alkalmas idő, hogy kitisztítsam a szobát?
1: And we had a prayer meeting here the other night with my friends, and we were all praying that the room cleaning would happen.
0: Ide jöttek a barátaim, és együtt imádkoztunk, hogy a szoba kitakarítása megtörténjen.
1: Then we had a group discussion about room cleaning.
0: Utána megbeszéltük a szoba kitakarításának a mozzanatait.
1: One guy is doing a study on the real meaning of the word clean.
0: Az egyik srác hozott egy ilyen szótanulmányt, hogy mit jelent a tisztítani szó.
1: We wrote a song about cleaning rooms.
0: Ráírtunk egy dalt is a szobatisztításról.
1: And we're gonna do a conference and publish some books about cleaning rooms.
0: És elhatároztuk, hogy egy konferenciát csinálunk a szobatisztításról, és könyvet írunk.
1: We've already cast the unclean spirit out of the room.
0: És már kiűztük a tisztátalan szellemeket is a szobából.
1: We blew the shofar and we made faith declarations.
0: Már a sofárt is megfújtuk, és hitbeli megvallásokat tettünk.
1: We're confessing that certainly the room will be clean.
0: És megvallottuk, hogy a szoba tiszta lesz.
1: Actually, it is clean, even though it looks dirty, it is clean.
0: És egyébként a szoba tiszta, bár koszosnak látszik.
1: And there is coming a major transference of dirt out of the room.
0: És hatalmas por átalakítás lesz majd a szobában.
1: Anyway, I could go on, but it becomes sort of absurd.
0: És ezt még sorolhatnám ezeket.
1: You get the idea.
0: De értitek.
1: It's that we do anything but make disciples.
0: Hogy mi mindent csinálunk, csak tanítványokat nem.
1: It's not that all the things we do are bad. It's not that all the things that we keep our busy selves busy with are bad.
0: De ez nem azt jelenti, hogy a dolgok, amivel elfoglaljuk magunkat, azok rossz dolgok lennének.
1: It's just that we didn't get the milk.
0: Csak az, hogy hol van a tej.
1: We need to do what he said.
0: De a tejet nem hoztuk be.
1: I'll tell you one more story. You may have heard this one, but there's a man who was a kingdom teacher had a dream.
0: Lehet, hogy ezt a történetet már hallottátok. Volt egy ember, aki a királyságról tanított, és neki volt egy álma.
1: And he saw himself laying in a coffin, holding a baton or a baton that you pass on.
0: És azt látta, hogy egy koporsóban fekszik, és egy ilyen staféta van a kezében.
1: And then he woke up.
0: És fölébredt.
1: And he realized that God was telling him that he needed to pass some things on to others.
0: És rájött, hogy Isten azt akarja mondani, hogy adjon át bizonyos dolgokat
1: He called his staff together.
0: A következő generáció.
1: Told them that we need to start making some changes.
0: Összehívta a csapatát, azt mondja, hogy itt változásokat kell csinálni.
1: However, a couple of weeks later, he and some of his staff were killed in a plane crash.
0: De az történt, hogy néhány héttel később ő és a team egy része meghalt egy repülőgép balesetben.
1: His name is Miles Monroe. He's a good teacher on the kingdom.
0: Miles Monroe-nak hívják, és tényleg a királyságnak egy jó tanítója volt.
1: His death became a parable to all of us.
0: De az ő halála egyfajta példabeszéd lett mindnyájunk számára.
1: God gives each of us things that we can pass on to others.
0: Isten mindannyiunknak ad valamit, amit átadhatunk másoknak.
1: And again, I'll repeat what they said. It really doesn't matter what age you are.
0: És ez független attól, hogy hány éves vagy éppen most.
1: You can start making disciples when you're 15.
0: Elkezdhetsz tanítványokat nevelni 15 évesen.
1: Maybe even 14.
0: Vagy 14 évesen.
1: In high school, I used to fast every lunchtime.
0: A középiskolában én például böjtöltem minden ebédkor.
1: And I would meet with the new converts in the library.
0: És az új megtérőkkel találkoztam a könyvtárban.
1: Eventually the librarian said I could use her office.
0: Végül a könyvtáros azt mondta, hogy használhatod az irodámat is.
1: That was my food.
0: Ez volt az én ebédem.
1: I was 17 years old.
0: 17 éves voltam.
1: And I would meet with other 17-year-olds.
0: És találkoztam más 17 évesekkel.
1: Talk to them about the kingdom.
0: És beszéltem nekik a királyságról.
1: Honestly, it was not that deep back then. I was pretty naive.
0: Őszintén szóval nem mély dolgokat, mert elég naív voltam.
1: But I did what I could.
0: De megtettem, amit tudtam.
1: So whether you are a greeter in the church or you help with technology or whatever you do,
0: lehetsz üdvöző a gyüliben, vagy a technikai dolgokat kezelő, bármi, amit csinálsz.
1: Train other people to help.
0: Kezdj el felnevelni más embereket, akik a nyomodba lépnek.
1: You can find somebody interested in the same thing, pass it on to them.
0: Találj valakit, akit ugyanez a dolog érdekel, és tanítsd.
1: We have businessmen that meet with young men and women that want to start businesses.
0: Vannak vállalkozók nálunk, akik találkoznak fiatalokkal, akik szintén vállalkozók akarnak lenni.
1: My son's in business now, but I remember when he was young before he was married, how happy he was when one of the businessmen in church met with him.
0: Az én fiam is vállalkozó, és emlékszem, hogy amikor fiatal volt, milyen boldog volt, amikor egy vállalkozó találkozott vele a gyüliben.
1: He had a breakfast with a guy that owned a corporation.
0: Volt egy reggelizett egy emberkével, aki egy nagy cégnek a tulajdonosa volt.
1: It was a big deal.
0: Ez nagy dolog volt neki.
1: He remembers it to this day.
0: És a mai napig emlékszik rá.
1: So success has a successor.
0: Tehát a siker az azt jelenti, hogy van utódod.
1: So I would encourage you to just keep, I want you to notice the significant people that God puts in your life.
0: És szeretném, hogyha észrevennél jelentőségteljes embereket, akiket Isten rakott bele az életedbe.
1: Probably some of them are there now.
0: Lehet, hogy már vannak ilyenek ott körülötted.
1: But there'll be more.
0: Valószínűleg.
1: There'll be more.
0: De lesznek többen is.
1: Look for a couple people to coach you, train you, mentor you.
0: Keresd két embert, akik téged építenek, mentorálnak, nevelnek.
1: Notice who you can connect with easily to talk.
0: Vedd észre, hogy kivel tudsz könnyen kapcsolódni.
1: And look for other people that you can offer to help.
0: És keresd más embereket, akiknek te ajánlod fel a segítségedet.
1: So Jesus said, you did not choose me, but I chose you.
0: Jézus azt mondta, nem ti választottatok engem, én választottalak titeket.
1: That's a theological question right there.
0: Itt egy teológiai kérdés, pont itt.
1: Because we all do make a choice for following Jesus.
0: Mert mi mindnyájan döntést hoztunk arról, hogy követjük Jézust.
1: He flips it around.
0: De ő megfordítja.
1: And he says, I chose you and appointed you that you would go and bear fruit.
0: Hogy én választottalak egyébként téged, és arra adtalak, hogy gyümölcsöt terem.
1: And that's true for all of us.
0: És ez mindannyiunkra igaz.
1: Just bow your head for a minute.
0: Kérlek, hogy hajtsuk le a fejünket.
1: God, I just ask you, Holy Spirit, to speak to each person that's here.
0: Atyám, én kérlek téged, hogy a te szellemed által szólj mindannyiunkhoz.
1: Maybe you have relationships already that you want them to notice.
0: Lehet, hogy vannak olyan kapcsolataink, akikről, amiket szeretnél, hogy odafigyeljünk rá.
1: And I pray that you would guide them.
0: És kérlek téged, Szent Szellem, hogy vezesd őket.
1: Pray this in the name of Jesus.
0: Jézus Krisztusnak a nevében.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Sansz.

出身、長崎大会。

Ebe klaimi shando mallo sfoga della cudo la tatura asi mara tot io ien ivan la bande chi sento cos o che sbagliara sho o che sbagliara sho po harai ivan asi mak po harai tayana ki ivan la bande glos elő szólítunk titeket közbenjáró. Elő szólítunk titeket Magyarországon, a Kárpát-medencébe. Álljatok elő, álljatok föl. Így van, így van. Köszönöm, Uram, lep debra pankos. Kép szangom vinna mandog lédor is. Kép rande bojjános. Senna mám. Azt mondja az Úr, a munkátoknak jó gyümölcse van. Rébli gyere mandog lois. Megadom időbe, megadom a maga idejébe a terméseteket. Rébli gyönna mag livúris. És a gyümölcseiteket. Rébli kamot néz. Kisson a mando góres, csak ne nézzetek jobbra, se balra. Rebli giuno mai glis, menjetek le, menjetek előre. Rebli giuno mandi glisunges, erre hívtalak le, dirigusi kais. Sen a mando glóris, a válaszok úton vannak le, dirus. A válaszok jönnek, kavrubashi kanna mandi glis. Ev zide bur ramashenta kais. Ev sunna mandi glaivi resus. Senani gloissanum jessie bagrosanus. Quebrando mou gimonus. Az angyalaim dolgoznak. Ne csohoz. Nem csak.

One.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: Two full schools of the word, which took me 1 week each to do in plain English.
4: Négy igeiskoláját csináltam eddig csak angolul végig. 4 hétig tartott letanítanom ezt az anyagot.
3: And obviously with translation the amount is reduced.
4: Nyilvánvalóan, mivel fordítással van ez a konferencia, azért csökkentettük a mennyiséget, csak 1 hét áll a rendelkezésünkre.
3: So we could go day and night, that's a possibility.
4: Tehát éjjel-nappal is csinálhatnánk, ez is lehetőség, ha akarjátok.
3: And some of you I know would be hungry for that.
4: És tudom, hogy néhányan éheznétek erre a lehetőségre.
3: Some of you would be ready for that.
4: Tehát néhányan készek lennétek erre.
3: But I'm 73.
4: De én 73 éves vagyok.
3: And I'm using my age as an excuse.
4: És mentségnek használom a koromat.
3: So what we're doing is we're going to concentrate on certain things.
4: Tehát bizonyos dolgokra fogunk csak koncentrálni.
3: But the notes are so full and so comprehensive.
4: De a jegyzetek annyira teljesek és átfogóak.
3: They're like a book which you could probably read pretty well without me saying anything.
4: Olyan jók, mint egy könyv, amit anélkül is elolvashatnátok, hogy én bármit mondanék.
3: So we're going to be selecting things and I will tell you each day because I myself am not sure where I'm going.
4: Tehát ki fogunk választani a jegyzetből bizonyos témákat, és minden nap megmondom nektek, mit veszünk, mert én sem vagyok biztos abban, hogy merre haladunk.
3: Certain things which I know I must communicate.
4: Vannak bizonyos igazságok, amikről tudom, hogy el kell mondanom őket.
3: And certain things we may not have time for.
4: Vannak bizonyos dolgok, amikre valószínűleg nem lesz idő.
3: The second thing is the evening meetings on Tuesday, Wednesday, Thursday.
4: A második az esti összejövetelek kedden, szerdán és csütörtökön.
3: What we're going to do is we're going to have a full blown David's Tabernacle experience.
4: Dávid sátorának egy teljesen kifejlődött változatát fogjuk átélni ezeken.
3: There's no set preaching.
4: Nem terveztem prédikálást ezekre előre.
3: We're just going to move as God directs us to do whatever He tells us to do.
4: Úgy fogunk mozdulni, ahogy Isten vezet, hogy azt tegyük, amit ő mond nekünk.
3: So you're not an audience watching a worship team.
4: Tehát ti nem egy hallgatóság vagytok, aki egy dicsőítő csoportot hallgat.
3: We are all going to be workers together with God to bring what He wants to bring.
4: Mindannyian Isten munkatársai leszünk abban, hogy elhozzuk azt, amit ő el akar hozni közénk.
3: And we will speak to situations in the spirit realm.
4: És szólni fogunk bizonyos helyzetekhez a szellemi szinten.
3: As God directs us.
4: Isten vezetése szerint.
3: And we will break those demonic principalities.
4: És meg fogjuk törni ezeket a démoni fejedelemségeket.
3: So we will see magnificent breakthrough.
4: És hatalmas áttöréseket fogunk látni.
3: And we've got a rough approximation I have in my spirit of where each evening should go.
4: Szellememben van egy ilyen elnagyott érzés arról, hogy az esték hogyan fognak zajlani. Az első
3: to concentrate on intimacy and worship, really getting into the presence of God.
4: Az első estén szerintem arra fogunk koncentrálni, hogy Isten jelenlétébe kerüljünk és vele bensőséges kapcsolatba.
3: The second night we'll be aiming at spiritual warfare and exercising our rule in the heavenlies to change the very atmosphere of Europe.
4: A második estén a szellemi hatalmunkra fogunk koncentrálni, a levegőjékben fogunk elrendezni dolgokat, hogy Európa szellemi légkörét megváltoztassuk.
3: The third night, Thursday,
4: a harmadik estén csütörtökön
3: time of impartation.
4: Át fogunk adni nektek szellemben dolgokat.
3: Releasing power and anointing as God directs me.
4: Erőt és keletet fogok rátok ruházni Isten vezetése szerint.
3: It will be a time of healing when we shall see here some miracles, but even more we will take the healing power back to our location.
4: Gyógyulások is fognak történni, amikor Isten csodatevő erejét fogjuk átélni, de visszavihetünk a lakóhelyünkre is majd
3: With
4: Isten erejéből.
3: School of the word.
4: Az ilyenfajta ilyen iskoláinál az a helyzet,
3: more happens afterwards than happens at the time.
4: Hogy utólag több minden történik, mint közben.
3: So what we put into you is what will come out in your different situations.
4: Tehát amit belétek helyezünk ezen a konferencián, az kijön majd helyzetek belőletek a lakóhelyetekre.
3: We have many testimonies of incredible healings taking place.
4: Saját helyeteken
3: afterwards.
4: És a hihetetlen bizonyságtételeink vannak arról, hogy különböző fantasztikus gyógyulások történtek.
3: Whole regions being changed because a new power has come into that region.
4: Különböző helyeken, egész régiók, városok változtak meg azért, mert Isten ereje eljött ezekbe a térségekbe. Tehát nem azért vagyunk itt, hogy játszunk.
3: We're not here to give you information.
4: És nem azért, hogy információkat adjunk nektek.
3: Deeper purpose in God here.
4: Istennek van egy mélyebb célja ezzel.
3: The purpose is that you might be transformed.
4: Az pedig az, hogy ti átalakuljatok.
3: in order that the place where God has located you may also be transformed.
4: Hogy az a hely is átalakuljon, ahova Isten elhelyezett titeket.
3: If you're moving in the will of God,
4: ha Isten akaratában mozdultok,
3: and if God's father hand is upon you,
4: és ha Isten atyai keze rajtatok van,
3: you have got to believe this.
4: Hinnetek kell a következőt.
3: You've got to believe that God can do through you anything he once did through Jesus.
4: Azt, hogy Isten rajtatok keresztül mindent meg tud tenni, amit Jézuson keresztül megtett.
3: Now it's not for you to do on your own, it's for you to be a worker together with him.
4: Nem egyedül kell ezeket a dolgokat tennetek, hanem úgy, hogy munkatársai lesztek Istennek.
3: But he can use your humanity just as successfully as he used the humanity of Jesus Christ.
4: De ugyanolyan sikeresen tudja a ti emberi lényeteket használni, amilyen sikeresen Jézusét használta.
3: When you really believe that,
4: amikor igazán elhiszitek ezt, akkor semmi nem lesz lehetetlen.
3: And you're enough.
4: És ti elegek lesztek a feladathoz. You have
3: not to wait for someone to come, you're it.
4: Nem fogtok várni, hogy valaki más majd jön és megcsinálja, hanem ti teszitek meg.
3: We're going to believe that's going to happen.
4: És hiszük, hogy ez meg fog történni.
3: Now let me say one more thing.
4: Hadd mondjak még egy dolgot.
3: In May of this year, God spoke to me.
4: Ennek az évnek a májusában Isten szólt hozzám.
3: He told me I was to change my priorities.
4: És azt mondta, hogy változtassam meg a fontossági sorrendet az életemben.
3: For the last about 12-14 years, I've had a lot of input into Africa, into many great nations in Africa.
4: Az elmúlt 12-14 évben nagyon sok erőt fektettem csodálatos afrikai nemzetekbe.
3: Young men who were pastoring 200-300 people, totally transformed.
4: Láttam fiatal szolgálókat, akik 200-300 embernek voltak a pásztorai, és fantasztikusan átalakultak.
3: They're now mighty apostolic men.
4: És most hatalmas apostoli szolgálók.
3: With a base church of many thousands.
4: Aiknek sok ezer fős anyagyülekezeteik vannak.
3: A powerful churches.
4: És erőteljes gyülekezetek egész hálózatát irányítják.
3: And the nations are literally changing.
4: És ezek a nemzetek változóban vannak, szó szerint.
3: Now it's good for me to go and bless them, but they don't need me in the same way.
4: Jó nekem, hogy oda megyek hozzájuk és áldást jelentek nekik, de már nincs szükségük rám úgy, ahogy régebben.
3: God said to me, you finished your job, the apostolic men have come forth.
4: Azt mondta nekem Isten, hogy ott befejeztem a munkámat, mert ott már helyi apostolok álltak fel.
3: There's a power there to change the nation.
4: Van erejük ott helyben arra, hogy a nemzetet megváltoztassák.
3: So he said you are to cut right back on your involvement with Africa.
4: Tehát Isten azt mondta, hogy kicsit csökkentsem az afrikai tevékenységemet.
3: Because he said the time for Europe has come.
4: Mert azt mondta Isten, hogy eljött Európa ideje.
3: That's what he said to me.
4: Ezt mondta Isten.
3: He said you are to, apart from the United States of America, you are to concentrate on Europe.
4: Azt mondta, hogy az Amerikai Egyesült Államok mellett Európára kell koncentrálnom főleg.
3: And you will see with your eyes in Europe what you have already seen in Africa.
4: És azt mondta Isten, hogy a saját szememmel fogom Európában azt látni, amit Afrikában már láttam.
3: And I've seen some things in Africa, believe me.
4: És elhihetitek nekem, hogy Afrikában nagy dolgokat láttam.
3: Fantasztikus
4: dolgokat láttam ott.
3: Things in India.
4: És Indiában is fantasztikus dolgokat láttam. De itt is meg kell ezeknek történni. Nagy erővel.
3: Because we're going to be equipped by the Spirit of God to change our continent.
4: Mert Isten szelleme felszerel minket arra, hogy a földrészünket megváltoztassuk.
3: Now the two themes which we're blending together are these.
4: A következő két dolgot fogjuk egymásba forrasztani.
3: The raising up of the tabernacle of David.
4: Dávid sátorának a felépítése az egyik.
3: Which we're going to begin with for the first 2 days at least.
4: Amit legalább a konferencia első két napján fogunk csinálni.
3: And somewhere in the third day we're going to transition to the keys of the kingdom.
4: És valahol a harmadik napon elkezdünk a királyság kulcsairól beszélni.
3: And we're going to see when we learn to use these keys.
4: És meg fogjuk látni, hogy hogyan kezdhetjük el használni ezeket a kulcsokat.
3: Whole situation.
4: Egész helyzeteket meg lehet majd nyitni.
3: We can unlock cities.
4: Városokat nyithatunk ki velük. Nemzeteket nyithatunk ki.
3: Here's a good recent example of this.
4: Egy közelmúltbeli példa nagyon jó erre.
3: The nation of Mexico.
4: Mexikó ország.
3: A totally bound Catholic country 15 years ago.
4: 15 évvel ezelőtt egy teljesen megkötözött katolikus ország volt.
3: No church of more than 100 or so people at the most. They were the biggest church.
4: A legnagyobb gyülekezeteik maximum 100 emberből vagy kicsivel többből álltak.
3: Full of witchcraft, darkness, and wickedness.
4: Varázslással, sötétséggel és gonoszsággal.
3: A totally corrupt political system.
4: Egy teljesen romlott politikai rendszer volt.
3: And all this was a result of certain strategic demonic strongholds in that city.
4: És mindez annak az eredménye volt, hogy Mexikó városban bizonyos stratégiailag elhelyezkedő démoni fejedelemségek voltak.
3: God revealed a strategic way to deal with those things, just maybe not more What it began maybe 10-12 years ago.
4: Körülbelül 10-12 évvel ezelőtt Isten elkezdte megmutatni azt a stratégiai módszert, ahogy el lehet bánni ezekkel az erőkkel.
3: But then the real action began not more than 5 years ago.
4: De nem több mint 5 évvel ezelőtt kezdődött a valódi tevékenység.
3: My wife that was there just a few weeks ago.
4: A feleségem néhány héttel ezelőtt ott volt.
3: And they informed her with great joy these facts.
4: És nagy örömmel tájékoztatták őt a következő tényekről.
3: In the last 3 years 11 million Mexicans have turned to Jesus.
4: Az elmúlt 3 évben 11 millió mexikói fordult Istenhez.
3: Now that's going to be the story of Germany and of France and of Austria.
4: Ez lesz a története Németországnak, Franciaországnak, Ausztriának és az összes többi országnak, aki itt van.
3: The corrupt government has fallen and been replaced by a very reasonable, modest, righteous government.
4: Megbukott a korrupt, romlott kormány, és egy nagyon észszerű, józan, rendes, igazságos kormány helyettesítette őket.
3: For a nationwide prayer meeting to be held in the largest football stadium in Mexico City.
4: Nemrég összehívtak egy országos ima összejövetelt, amit Mexico Citynek a legnagyobb futballstadionjában tartottak.
3: 15 years ago it was a problem to get 20 people to pray.
4: 15 évvel ezelőtt 20 embert is nehéz lett volna összeszedni az imádkozásra.
3: Just recently they called for a national day of prayer.
4: De nemrég egy ilyen országos imanapot hoztak össze.
3: In Mexico City.
4: Mexikóvárosban.
3: And they booked the largest football stadium.
4: És a legnagyobb futballstadiont bérelték ki erre.
3: It holds 100,000 people.
4: Ami 100,000 embert tud befogadni.
3: The stadium was totally packed.
4: Teljesen zsúfolt volt a csarnok, a stadion.
3: Approximate 100,000 stood outside because they could not get into the stadium.
4: És egy másik körülbelül 100,000 ember állt a stadionon kívülről, mert nem jutottak be.
3: But they prayed anyway.
4: De akkor is imádkoztak.
3: And these days are coming to Europe.
4: És ugyanezek a napok közelednek Európához, kedveseim.
3: Sowing the seed for this in this conference this week.
4: És ezen a héten, ezen a konferencián elkezdjük vetni a magjait ennek.
3: So let's begin now our study.
4: Akkor kezdjük el most a tanulmányunkat.
3: And you can turn to page turn to the first page, day one.
4: Az első oldalhoz lapozatok, az első nap első oldalához néhány pontot szeretnék említeni itt.
3: The call for raising up David's tabernacle, God's been proclaiming this to the church for many years.
4: Nagyon sok éve hirdeti már Isten az egyháznak azt a kihívást, hogy újra állítsák fel Dávid sátorát.
3: It's a voice that's been going from God, for I remember first time in the late 60s hearing about the raising up of David's tabernacle.
4: Emlékszem, hogy a 60-as években hallottam először Istennek ezt a hívását egyházszerte, hogy Dávid sátorát újra fel kell állítani.
3: There was a move of God going on in New Zealand at the time.
4: Akkor Új-Zélandban folyt Istennek egy mozdulása.
3: It looked like it was going to touch the whole nation.
4: Úgy nézett ki, hogy az egész nemzetre ki fog terjedni.
3: And God said the key to that transforming of the nation was the raising up of the tabernacle of David.
4: És Isten azt mondta, hogy a nemzet átalakulásának az a kulcsa, hogy Dávid sátorát fel kell állítani.
3: At that time they only understood the worship dimension. They did not understand the other thing.
4: Akkoriban még csak az imádással, dicsőítéssel kapcsolatos vonatkozását értették, ennek a többi oldalát nem. De itt kezdődött el.
3: God's been getting louder and louder with his voice.
4: És Isten egyre hangosabban kezdett erről beszélni.
3: Now across the world right now, people at last are beginning to hear and to obey what God has been saying for 40 years.
4: Most már végre világszerte az emberek elkezdik meghallani azt, amit Isten 40 éve mond, és elkezdenek engedelmeskedni. Miért engedelmeskedünk ilyen lassan Istennek?
3: We've been more speedy, we could have transformed Europe already.
4: Hogyha gyorsabbak lettünk volna, Európát már átalakíthattuk volna.
3: If we had been more speedy in our response.
4: Tehát ha gyorsabban reagáltunk volna erre. Erre az üzenetre.
3: So I don't lose it. Then we could have had a transformed Europe by now.
4: Akkor mostanra már átalakulhatott volna Európa.
3: Let's make this decision.
4: Tehát hozzuk meg ezt a döntést.
3: Whatever God says, we will do it.
4: Meg fogunk tenni mindent, amit is mond.
3: And we will do it quickly.
4: És gyorsan fogjuk megtenni.
3: That the word might come forth quickly.
4: Hogy gyorsan tudjon felszínre kerülni az ige.
3: Let me just give you some quick examples.
4: Hadd mondjak néhány gyors példát
3: now,
4: erre.
3: I suppose the most famous right now is the Kansas City in America.
4: Feltételezem, hogy jelenleg a leghíresebb Kansas város Amerikában.
3: I preached on David's tabernacle there 15-20 years ago.
4: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt prédikáltam ott Dávid sátoráról.
3: Now in the last 5 or 7 years they've suddenly got it and something incredible has happened.
4: Most az elmúlt 5-7 évben igazán leesett náluk a tantusz és fantasztikus dolgok történtek ennek eredményeként. Most 2003-ban prédikálok Európában.
3: By the year 2005 I want to see it happening, beloved.
4: 2005-re látni akarom, hogy ez itt is megtörténik, kedveseim.
3: I'm giving you 18 months to obey the word of the Lord.
4: Most már végre világszerte az emberek elkezdik meghallani azt, amit Isten 40 éve mond, és elkezdenek engedelmeskedni. Miért engedelmeskedünk ilyen lassan Istennek?
3: We've been more speedy, we could have transformed Europe already.
4: Hogyha gyorsabbak lettünk volna, Európát már átalakíthattuk volna.
3: If we had been more speedy in our response.
4: Tehát ha gyorsabban reagáltunk volna erre. Erre az üzenetre.
3: So I don't lose it. Then we could have had a transformed Europe by now.
4: Akkor mostanra már átalakulhatott volna Európa.
3: Let's make this decision.
4: Tehát hozzuk meg ezt a döntést.
3: Whatever God says, we will do it.
4: Meg fogunk tenni mindent, amit is mond.
3: And we will do it quickly.
4: És gyorsan fogjuk megtenni.
3: That the word might come forth quickly.
4: Hogy gyorsan tudjon felszínre kerülni az ige.
3: Let me just give you some quick examples.
4: Hadd mondjak néhány gyors példát
3: now,
4: erre.
3: I suppose the most famous right now is the Kansas City in America.
4: Feltételezem, hogy jelenleg a leghíresebb Kansas város Amerikában.
3: I preached on David's Tabernacle there 15-20 years ago.
4: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt prédikáltam ott Dávid sátoráról.
3: Now in the last 5 or 7 years they've suddenly got it and something incredible has happened.
4: Most az elmúlt 5-7 évben igazán leesett náluk a tantusz és fantasztikus dolgok történtek ennek eredményeként. Most 2003-ban prédikálok Európában.
3: By the year 2005 I want to see it happening, beloved.
4: 2005-re látni akarom, hogy ez itt is megtörténik, kedveseim.

0: Megfogunk tenni mindent, amit is mond.
1: And we will do it quickly.
0: És gyorsan fogjuk megtenni.
1: That the word might come forth quickly.
0: Hogy gyorsan tudjon felszínre kerülni az ige.
1: Let me just give you some quick examples.
0: Hadd mondjak néhány gyors példát
1: now,
0: erre.
1: I suppose the most famous right now is the Kansas City in America.
0: Feltételezem, hogy jelenleg a leghíresebb Kansas város Amerikában.
1: I preached on David's Tabernacle there 15-20 years ago.
0: Körülbelül 15-20 évvel ezelőtt prédikáltam ott Dávid sátoráról.
1: Now in the last 5 or 7 years they've suddenly got it and something incredible has happened.
0: Most az elmúlt 5-7 évben igazán leesett náluk a tantusz és fantasztikus dolgok történtek ennek eredményeként. Most 2003-ban prédikálok Európában.
1: By the year 2005 I want to see it happening, beloved.
0: 2005-re látni akarom, hogy ez itt is megtörténik, kedveseim.
1: I'm giving you 18 months to obey the word of the Lord.
0: 18 hónapot adok nektek arra, hogy engedelmeskedjetek Istennek.
1: These things actually functioning.
0: És működésbe hozzátok ezeket a dolgokat tényleg.
1: Power which changes everything.
0: Mert ebben van az az erő, ami mindent megváltoztat.
1: Seoul, South Korea is probably the best long-term example of this.
0: A Dél-Koreai Seoul talán a legjobb példája világméretben ennek.
1: Now, South Korea is a nation of approximately 40 million people.
0: Dél-Koreában körülbelül 40 millióan élnek.
1: In my lifetime I've seen that nation transform.
0: És az én életem alatt láttam, hogy ez az ország megváltozott.
1: Dr. David Yonggi Cho began with a church of 5 people in 1958.
0: Dr. David Yonggi Cho egy ötfős gyülekezettel kezdte 1958-ban.
1: The idea having and his wife and his mother-in-law were one of the 5. They had to come.
0: Ebből a feleség és az anyósa benne volt az ötben, tehát nekik muszáj volt eljönni a gyülekezetbe.
1: So there are only 2 people that came voluntarily.
0: Tehát csak ketten jöttek önként maguktól.
1: But God started with that seed, and we all know the power and size of that great church.
0: De Isten ezzel a kis maggal kezdte, és most mindannyian ismerjük ennek a gyülekezetnek az erejét és a méretét.
1: For many years, that church has been driven by the power of a continual house of prayer up on Prayer Mountain.
0: Ezt a gyülekezetet már évek óta az imahegyen folyamatosan zajló Dávid sátor a működés üzemelteti.
1: It's changed the nation politically.
0: Ez ad neki erőt, megváltoztatták a nemzetet politikailag.
1: It's changed the nation economically.
0: És gazdaságilag is.
1: South Korea is now the greatest mission sending nation in the whole world. It's gone past the United States of America.
0: Jelenleg az egész világon Dél-Korea küldi ki a legtöbb misszionárius, mint ország, többet, mint az Amerikai Egyesült Államok.
1: Wait for the day when Poland says we are the greatest mission sending nation.
0: Fantasztikus lesz az a nap, már alig várom, amikor Lengyelország fogja azt mondani, hogy mi küldjük a legtöbb misszionáriust a világra.
1: But they won't succeed because Croatia will beat them.
0: De ők nem vihetik majd a rekordot, mert Horvátország le fogja őket verni ebben.
1: And they won't succeed because Austria will be pushing hard to.
0: De ők se lettek az elsők, mert Ausztria is nyomulni fog ám rendesen.
1: Amen. Let me give you a recent example. This is in Miami, United States of America.
0: Hadd mondjak egy közelmúltbeli példát az Egyesült Államokból, Miami-ból.
1: Miami, Florida is a wicked city, full of corruption and the mafia and all kinds of things like that.
0: Floridában a Miami egy nagyon gonosz város, ahol tele van maffiával,
1: gonoszsággal,
0: korrupcióval, meg ilyenek. Isten elhívott egy fiatalembert, hogy változtassa meg ezt a várost.
1: Come, attempt to have an effective ministry and watch them collapse.
0: Ez a fiatalember látta, hogy jó, sokan odajöttek, megpróbáltak egy szolgálatot felállítani, de mindannyian összeomlottak
1: so
0: ebben.
1: He decided from day one it would be a prayer-based ministry.
0: Tehát a fiatalember eldöntötte, hogy az ő szolgálat az első naptól kezdve az imán fog alapulni.
1: When the church became big enough, the first person he appointed to assist him was a full-time minister of prayer.
0: Amikor a gyülekezet már elég nagy volt, az első függetlenített munkás, akit kiválasztott, hogy őt segítse, az egy imavezető volt.
1: That church has, in 4 years has grown to 5,000 people.
0: 4 év alatt 5,000 fősre növekedett ez a gyülekezet.
1: It's just acquired land worth many millions of dollars to build a big new auditorium.
0: Most vettek egy nagy telket, ami több millió dollárba került, hogy építsenek egy nagy gyülekezeti termet.
1: They now have on their staff full-time 12 ministers of prayer. They're paid just to pray and to lead the prayer.
0: Most 12 főállásos imavezetőjük van, azért kapnak fizetést, hogy az imát vezessék.
1: They pray all day, they pray all night. There are always dozens, if not hundreds, crying out to God for that city, and God is answering their prayer.
0: Isten éjjel-nappal imára készteti őket, és tucatjára vagy több százan imádkoznak.
1: Three ministers are on duty for 6 hours to lead the prayer of the church.
0: A városukért, és egy műszakban 4 imavezető dolgozik, hogy a gyülekezetbe vezesse az imát a városért.
1: And they have 4 shifts of 6 hours.
0: És négy ilyen 6 órás műszakjuk van.
1: Éjjel-nappal. 7 days a week without a day off.
0: Imádkoznak napi 7 napon keresztül, nincsen szabad nap.
1: They don't want a day off. Their passion is to pray.
0: De nem is akarnak szabad nap.

0: ott már az a szenvedélyük, hogy imádkoznak.
1: I was there 3 or 4 weeks ago.
0: Na, 3-4 héttel ezelőtt voltam.
1: This young man has attached himself strongly to me as his spiritual father, and it's a great privilege for me to have that position.
0: Ez a fiatalember ragaszkodik hozzám nagyon, mint szellemi atyához, és nagy kiváltság nekem, hogy ez lehetek.
1: I was there about 3 Sundays ago.
0: Körülbelül 3 vasárnappal ezelőtt.
1: They decided to begin having house groups for the purposes of evangelism.
0: Korábban eldöntötték, hogy házi csoportokat fognak alakítani evangelizációs céllal.
1: The previous Wednesday they had their first home group meeting.
0: Az előző szerdán volt az első ilyen házi csoportos összejövetelük mindenkinek.
1: They started with 180 home groups.
0: 180 házi csoporttal indítottak.
1: And between 20 and 30 church members came to each of these home groups.
0: Egy-egy házi csoportba 20-30 gyülekezeti tag járt.
1: And everybody tried to bring a friend or a visitor.
0: És mindenki próbált hozni egy látogatót vagy egy barátját.
1: On Sunday they were announcing with great joy the success of the first week of home group meetings.
0: Vasárnap nagy örömmel hirdették ki és jelentették be az első házi csoportoknak a sikerét.
1: More than 500 visitors came to these home group meetings.
0: Azon a héten több mint 500 látogató jött el a házi csoportokba.
1: And more than 200 were powerfully converted the first week of these home group meetings.
0: És több mint 200-an erőteljesen megtértek ezeken az első heti alkalmakon.
1: And there they were in the meeting, just being.
0: A többiek is ott voltak az összejöveteleken, csak nem tértek meg.
1: The thing is driven by the power of David's tabernacle.
0: És ezt az egész dolgot Dávid sátorának az ereje hajtja.
1: See, David's tabernacle is not a place where you just enjoy God.
0: Tehát Dávid sátora nem csak az a hely, ahol élvezzük Isten jelenlétét.
1: It's a place where you commune with God and war with God to see transformation of your city.
0: Hanem olyan hely, ahol közösségben vagyunk Istennel, és együtt harcolunk vele azért, hogy a városunk átalakulását lássuk.
1: Now, David's tabernacle suddenly appeared in the early church about 20 years after it began.
0: Dávid sátora hirtelen előkerült a korai egyházban, körülbelül 20 évvel az egyház alapulása után.
1: And it was the first major crisis of the church.
0: Ez volt az egyház első nagy válsága.
1: We read about this in Acts chapter 15.
0: Az Apostol 15-ben lehet erről olvasni.
1: Lots of Gentiles were now pouring into the church.
0: Most már sok pogány áradt be az egyházba.
1: And there were certain people that wanted to make them into good Jews as well as believing in Jesus.
0: És bizonyos emberek nagyon jó zsidót akartak belőlük csinálni, amellett, hogy Jézus Krisztusban hittek.
1: And this began a big row.
0: És ez egy nagy balhét kezdett
1: some said,
0: el.
1: No, you mustn't do that. Some said, we absolutely have to do it.
0: Vannak néhányan, akik azt mondták, hogy ezt nem szabad csinálni, vannak mások, akik azt mondták, ez
1: so
0: muszáj.
1: Various people came together and expressed various opinions.
0: Tehát sokan összejöttek és különböző véleményeiknek adtak hangot.
1: And everybody had their say.
0: Mindenki elmondhatta, amit akart erről.
1: Then we read the apostles and the elders went away to consider the matter.
0: Aztán azt olvasjuk, hogy az apostolok és a vének félrefordultak ezt megbeszélni.
1: Leadership responsibility.
0: És aztán az Úr szólt Jakabhoz, aki a vezetői pozíció felelősségét viselte. És Isten szelleme mondott neki valamit.
1: He quoted this scripture from Amos.
0: Ámosnak az igéjét idézte neki.
1: Said, what you're seeing is the raising up again of the tabernacle of David.
0: Azt mondta neki Isten, hogy amit látsz, az újra Dávid sátorának a felépítése.
1: Let's just read these scriptures. Come to Acts chapter 15.
0: Olvassuk el ezeket az igéket, lapozzunk az Apostol
1: 15-höz. James is giving a summary of all these different opinions.
0: Jakab összefoglalja ezeket a különböző nézeteket.
1: Coming at verse 14. Simon had declared how God at the first visited the Gentiles to take out of them a people for his name.
0: Simon elbeszéli, mi módon gondoskodott először is Isten, hogy a pogányok közül vegyen népet az ő.
1: And with this the words of the prophets agree just as it is written.
0: És ezzel egyetértettek a proféták mondásai, mint megvan írva.
1: After this I will return.
0: Ezek után megtérnek.
1: And I will rebuild the tabernacle of David, which has fallen down.
0: És felépítem a Dávidnak leomlott sátorát.
1: I will rebuild its ruins.
0: És annak omladékait helyreállítom.
1: And I will set it up.
0: És ismét felállítom
1: Now,
0: azt.
1: Now see what the purpose of this is.
0: Nézzétek meg, hogy mi a célja ennek.
1: Why is this tabernacle of David being raised up?
0: Miért állítódik fel újra Dávid sátra?
1: It's a mighty blessing to the Christians to be able to worship God in this way.
0: Ez egy nagy áldás a keresztényeknek is, hogy így imádhatják Istent.
1: And they have wonderful experiences of God which transforms them.
0: És csodálatos átélés, amikor Isten átalakítja a keresztényeket.
1: But we're clearly told here in verse 17 what the purpose is.
0: De itt a 17. vers világosan megmondja, mi a célja ennek.
1: So that the rest of mankind might seek the Lord.
0: Hogy megkeresse az embereknek többi része az Urat.
1: And all the Gentiles who are called by my name.
0: És a pogányok mindnyájan, akik az én nevemről neveztetnek.
1: Says the Lord of hosts who does all these things.
0: Ezt mondja az Úr, aki mindezeket megcselekszi.
1: So the purpose is a powerful evangelistic purpose.
0: Tehát egy erőteljes evangelizációs célja van ennek.
2: as we raise up the tabernacle of David,
0: tehát, hogy felállítjuk Dávid sátorát,
1: we're going to cause our community,
0: a lakóközösségünk,
1: all the people outside any knowledge of Jesus Christ,
0: mindenki, aki semmit nem tud Jézusról,
1: they're going to come running in to know him.
0: Futva fog jönni, hogy megismerhesse.
1: God's going to teach us how to do this.
0: Isten meg fog minket tanítani, hogy hogy kell ezt elérni.
1: And I want to teach you how to do this and what I've learned over these years.
0: És én meg akarom nektek tanítani, hogy hogy kell ezt csinálni, amit tanultam az évek alatt.
1: I'm passionately committed to this happening in any place that I have responsibility for.
0: És szenvedésen elköteleztem magam, hogy látsam ezt megtörténni mindenütt, ahol felelősséget vállalok. És ahol engedelmeskednek az igének.
1: Where the word is being fulfilled.
0: Ott megvalósul ez az ige. És meglátjátok az átalakulást.
1: We've had some success in San Antonio.
0: San Antonióban már láttunk némi sikert.
1: We're still handicapped by we've been robbed several times of the building which we need. The devil's fighting us tooth and nail.
0: De nagy hátrány nekünk az, hogy mindig elvették eddig tőlünk azt az épületet, amit használni akartunk, az ördög foggal körömmel harcol ellenünk. Tehát már így is, hogy ilyen korlátozásaink vannak, láttunk dolgokat történni.
1: But when that permanent place is established,
0: de amikor ez az állandó imahely feláll,
1: and we have the full-blown manifestation of David's tabernacle,
0: és teljes mértékben megnyilvánulhat Dávid sátora közöttünk,
1: everybody will be running to San Antonio to see what God is doing.
0: Akkor mindenki San Antonióban fog rohanni, hogy lássa, mit tesz Isten.
1: You might just beat us to the punch.
0: Lehet, hogy ti legyőztök minket, vagy leköröztök minket, és gyorsabbak lesztek nálunk.
1: I tell you, the race is on.
0: De mondom nektek, hogy folyik a verseny.
1: By those who can hear the Spirit.
0: Azok között, akik hallják a Szent Lelket.
1: Better than us, it might be Dubrovnik, it might be Graz, but somewhere in Europe, the power of God's going to break forth.
0: És lehet, hogy Dubrovnikban, lehet, hogy Grazban, valahol Európában is Isten ereje egyszerűen át fog törni.
1: I don't think God's too particular. He's just looking for people that are willing.
0: Nem hiszem, hogy Istennek erre külön terve lenne. Ő azokat használja, akik hajlandóak erre.
1: He will do it whenever and wherever people respond correctly.
0: Ő megteszi ezt bárhol és bármikor, amikor az emberek jól reagálnak rá.
1: Let's just move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: Now let's just say a few things.
0: Hadd mondjak néhány dolgot.
1: These Gentiles had received the Holy Spirit just as the first disciples had. We're on page 2.
0: Ez a negyedik oldalon van, ezek a pogányok úgy kapták meg a Szent Lelket, ahogy mi, pontosan úgy.
1: They're full of life and power and they overflow with joy and love for the Lord Jesus.
0: Tele vannak élettel és erővel, és túláradt bennük az öröm, és tele vannak Jézusnak az erejével.
1: They had no previous contact with the Jewish religion.
0: A zsidó vallással nem volt korábban kapcsolatuk.
1: And we're going to have to learn this.
0: És ezt meg kell majd tanulnunk.
1: You cannot put your traditional religious clothes on this new sea of converts which are coming to Jesus Christ.
0: A hagyományos vallásos ruhákat nem adhatod rá az megtérőknek arra az áradatára, akik jönnek Jézushoz.
1: I first saw the power of God visit a community in Bombay, India in 65 through 72.
0: Én először 1965 és 72 között láttam, hogy Isten ereje egy egész várost meglátogat hatalmasan Bombay-t Indiában.
1: I was crying out for God. I was a Baptist pastor.
0: A baptista pastor voltam, és Istenhez kiáltottam.
1: I was British.
0: Brit voltam.
1: And I was evangelical. That's a formidable combination.
0: És evangéliumi háttérből jöttem, ez egy elég jó keverék volt.
1: To be British.
0: Ahhoz, hogy az ember brit legyen, evangéliumi,
1: reformed theology,
0: egy
1: Calvinist,
0: református teológiával, mert kálvinista is voltam,
1: and I was a Baptist.
0: És közben baptista pásztorként működtem. De Istent akartam.
1: And my, I cried out to God to come.
0: És kiáltottam Istenhez, hogy jöjjön közénk.
1: A large group, there weren't more than 12 of us who had a similar hunger for God.
0: Ez nem volt egy nagy csoport, közülbelül 12-en ugyanígy éheztünk Istenre.
1: But it was enough.
0: De ez elég volt.
1: God heard our prayers,
0: Isten meghallgatta az imáinkat,
1: and he came.
0: És jött.
1: And then my problems began.
0: És akkor kezdődtek a problémáim.
1: Because I discovered I did not know how to work closely with God.
0: Mert rájöttem, hogy nem tudom, hogyan kell Isten közvetlen közelében vele együtt dolgozni.
1: I knew how to be a good Baptist minister because I've been trained how to do the Baptist minister's things. I could do them perfectly. Good morning, I see you. God bless you.
0: Tehát azt tudtam, hogy kell jó baptista pásztorként, prédikátorként munkálkozni, mert ezt tanultam, tudtam, hogyan kell üdvözölni az embereket,
1: és
0: minden jót kívánni nekik, de felfedeztem valami ijesztőt Istennel kapcsolatban. Isten nem baptista.
1: And he's not a Pentecostal.
0: Nem is pünkösdista.
1: Or anything else. He's not a Catholic.
0: Nem is semmi egyéb, nem is katolikus.
1: That's another frightening thing.
0: És nem is brit, ez egy másik ijesztő dolog volt.
1: I thought God would behave like an English gentleman, would not do anything unseemly.
0: Azt gondoltam, hogy Isten úgy fog viselkedni, mint egy angol úriember, és semmi illetlent nem fog csinálni.
1: So he came into a church.
0: De amikor Isten jött, hát egy robbanás lett.
1: I saw what God was really like.
0: Amikor megláttam, hogy Isten igazából milyen.
1: I wasn't even sure I liked God anymore.
0: Akkor már abban sem voltam biztos, hogy kedvelem Istent.
1: Well, I just get honest about these things.
0: Nagyon őszinte vagyok veletek.
1: And for 3 months I battled with whether I really wanted to be like God, and God said he's definitely not going to become like me.
0: 3 hónapig küzdöttem ezzel, mert olyan akartam lenni, amilyennek Isten akar, de Isten megmondta nekem, hogy ő biztos nem lesz olyan, amilyen én vagyok.
1: The change could only go one way.
0: Tehát valamelyikünknek meg kell változni, és annak nekem kell lennem.
1: In tears of brokenness and frustration and anger all mixed up together inside me.
0: És összetörtem és könnyek között és frusztráltam, de haragosan ilyen kevert érzések voltak bennem.
1: I surrender everything. I'll do whatever you want to do the way you want to do it.
0: Térdre estem és azt mondtam, Uram, megadom magam, megteszek mindent, amit mondasz, úgy, ahogyan te mondod.
1: I lost a lot of friends.
0: Nagyon sok barátot elveszettem.
1: I was no longer on their acceptable list.
0: Mert már nem voltam az elfogadhatósági listájukon.
1: Invitations to preach were cancelled.
0: Visszavonták a predikálási meghívásaimat.
1: And things were being rumored about Alan Vincent's gone nuts, but his wife's even worse. That's what they said.
0: De kezdett terjedni a hír, hogy Alan Vincent begolyózott, de a felesége még rosszabb, ezt mondták nekünk.
1: She was more abandoned to God than I was in the beginning.
0: És ez igaz volt, mert kezdetben ő Istennek sokkal jobban átadta magát, mint én.
1: We had hundreds and hundreds and hundreds of people that came freshly into the things of God.
0: De hamarosan több száz ember jött újonnan, új emberként Isten dolgaiba.
1: Between 72 and 76, we saw, I'm not exaggerating at all, we saw over 100,000 people saved out of the most incredible demonic background.
0: 72 és 76 között nem túlzok, de valóban majdnem 100,000 ember megtérését láttuk, akik a legkülönbözőbb démoni hátterekből jöttek.
1: They mostly came from a nominal Catholic background.
0: Főként névleges katolikus háttérből jöttek.
1: They were demonized and tortured and sick and ill in the most desperate way.
0: Démonizáltak volna betegek, és nagyon kétségbeesett állapotban voltak, és gyomorúságban. Isten megszabadította őket, és üdvösséget adott nekik, és átalakította őket.
1: We never ever started a Baptist church.
0: De soha nem indítottunk be baptista gyülekezetet.
1: There is the remaining Baptist church, it's still there.
0: Még a maradék a baptista gyülekezetnek mindig megvan ott.
1: This is just a move of God, which we have not given a label to.
0: De ez Istennek egy mozdulása volt, amire semmilyen címkét nem akartunk tenni.
1: In 4 years, we planted out 264 new churches.
0: 4 év alatt 264 új gyülekezetet alapítottunk.
1: And now there are more than 3,000 of them.
0: És most több mint 3,000 ilyen gyülekezet van.
1: There were dozens of mighty apostolic men and mighty apostolic women. That was another thing we had to get through.
0: És egy másik dolog, amit valahogy át kellett harcolnunk, az, hogy most már több tucat hatalmas apostoli nő és férfi működik. Az egész Indiában hatalmas mozdulása volt ismertennek, és átalakul az ország. És az egész egy ima összejövetellel kezdődött. Nem tudtunk semmit, fogalmunk nem volt semmiről.
1: God's willing to come and teach us.
0: De Isten hajlandó jönni és tanítani minket.
1: If we're hungry enough and willing enough to learn.
0: Ha elég éhesek és kíváncsiak vagyunk ahhoz, hogy tanuljunk és nyitottak vagyunk.
1: So now the church was facing a problem.
0: Tehát most itt az abcselben az egyházi problémával nézett szembe.
1: If we turned that first group of converts into good old Baptists, it never would have gone anywhere.
0: Hogyha jó öreg baptistával alakítottunk volna minden új megtérőt Indiában, akkor sehova nem jutottak volna.
1: Let the thing go.
0: El kellett engednünk ezt a dolgot.
1: So they were facing this dilemma in Jerusalem.
0: Tehát itt Jeruzsálemben is ezzel a dilemmával álltak szemben.
1: The orthodox Pharisees said, "Oh, they've got to be circumcised. They've got to keep the law of Moses."
0: Az ortodox farizeusok azt mondták, körül kell őket metélni, meg kell, hogy tartsák Mózes törvényét az új megtérők.
1: Another said, "Well, it doesn't seem to bother God. He's using them more powerfully than he's moving anybody that we know."
0: A többiek azt mondták, mások, hogy nem kéne, Isten ez nem zavarja valószínűleg, mert nagyobb erővel használja őket, mint bárki más. Úgy tűnt, hogy Jézus ismerete pont elég.
1: So James said, "Lord, how do I resolve this?"
0: Tehát azt mondta Jakab, hogy Uram, hogy oldjam fel ezt a problémát?
1: God said, "This is the raising up again of David's tabernacle."
0: És Isten azt mondta, hogy ez Dávid sátorának újbóli felállítása.
1: Here's the interesting thing.
0: És itt az érdekes dolog.
1: Resurrected tabernacle of David.
0: Ebbe a Dávid sátorába, amit újra felállítottak.
1: Former idol-worshipping Gentiles.
0: Jöttek korábban bálványimádó pogányok, akik megtértek.
1: Strict Pharisees.
0: Szigorú farizeusok.
1: Intellectual Sadducees.
0: Intellektuális szaduceusok.
1: John the Baptist disciples, who were of another school of thought altogether.
0: Keresztelő János tanítványai, akik egy egész más filozófiai iskolához tartoztak.
1: How could they ever possibly come together and stay together?
0: Hogy jöhet ez a társaság egyáltalán össze, és hogyan maradhat együtt? Az ember azt gondolta volna, hogy különböző felekezetekre kell, hogy szakadjanak. De Isten azt mondta, hogy ez Dávid
1: sátorába.
0: És amikor mindannyian bejöttek Dávid sátorába,
1: they were all reconciled.
0: Mindannyian megbékéltek.
1: They were all reconciled.
0: Egymással.
1: And they became absolutely one.
0: És teljesen egyé kezdtek válni.
1: Now we've got many problems in Europe.
0: Európában sok problémánk van.
1: Including the Jewish problem, which many of you are aware of.
0: Például a zsidó probléma, amiről sokan tudtok.
1: Different theologies about what we should pray to and what we should not pray to.
0: Különböző teológiák arról, hogy mihez imádkozzunk és mihez ne.
1: But when it all gets lost in the glory of David's tabernacle, it just doesn't seem to matter anymore.
0: De amikor ez az egész feloldódik Dávid sátorának a dicsőségében, akkor úgy tűnik, hogy az egész már többé nem számít.
1: The amazing thing was that none of those parties split off to form their own separate denomination.
0: Halljátok, mert az volt a megdöbbentő dolog, hogy ezek a különböző csoportok nem oszlottak szét különböző felekezetekre.
1: Now that's an incredible miracle.
0: Ez egy hihetetlen csoda.
1: And the reason they stayed together and became the powerful nation-changing force that they were is because they allowed the tabernacle of David to be raised up amongst them.
0: És azért maradtak együtt, és azért tudtak válni azzal a nemzetet átformáló hatalmas erővé, mert együtt maradtak és engedték, hogy Dávid sátora kiformálódjon közöttük.
1: We're going to stop for just a few moments while we change the text.
0: Most pár másodpercre megállunk, amíg megfordítják a videókazettát.
1: 40-minute tapes, and I have to stop when he waves at me, otherwise the world comes to an end.
0: A 40 perces kazettákra veszik a videót, és a világ megáll a keringésében, hogyha nem állok meg akkor, amikor ő neki lejár a kazettája.
1: Why is it so important?
0: Tehát miért olyan fontos ez?
1: Why is it going to be the power to change Europe?
0: Miért ez az az erő, ami meg fogja változtatni Európát?
1: Well, I'm going to just briefly answer this over the next two days.
0: A következő két napban röviden fogok válaszolni erre.
1: In order to answer this question,
0: ahhoz, hogy válaszoljunk rá,
1: we've got to understand why the Holy Spirit said what he said to James.
0: Meg kell értenünk, hogy a Szentlélek miért mondta Jakabnak azt, amit mondott pont akkor.
1: The whole problem that centered around tension and confusion over the Jewish Gentile issue, this was gloriously solved.
0: Az egész probléma, ami a zsidó és a pogány keresztények összetűzésén kiformálódott, tisztességesen megoldódott.
1: David's tabernacle will cause us to walk in a right balance concerning Jews and Gentiles.
0: Dávid sátora segítségével megfelelő egyensúlyba tudunk járni a pogányok és a zsidók egyensúlyában.
1: Now I believe God is doing something is planning to do something fantastic amongst the Jewish people.
0: Hiszem, hogy Isten valami fantasztikusat tervez a zsidók között cselekedni.
1: And they're going to be gathered into the kingdom in millions in a most glorious way.
0: És a legdicsőségesebb módon millió számra fognak beáradni Isten királyságába.
1: And if we have the tabernacle of David fully working today.
0: És ha ma Dávid sátora maga teljességében működne,
1: it'll solve the problem today the way it did then.
0: Vagy működni fog, akkor ugyanúgy megoldja ezt a problémát, ahogy akkor megoldotta.
1: If we get into our various camps and argue out our different doctrines, we're going to end up with division.
0: De hogyha összejövünk és a különböző hitelveinket vitatjuk meg, akkor a végén megoszlásba fogunk kiukadni.
1: When the glory of that tabernacle comes, it just sweeps all these things away.
0: Amikor jön Dávid sátorának a dicsősége, akkor egyszerűen elsöpri ezeket a különbségeket.
1: Let's just move on.
0: Menjünk tovább.
1: Go to the bottom of page 5 on my notes. Hope you
0: az én jegyzetemben az ötödik oldal aljára megyünk. Remélem nálatok is ott van a fő célja Dávid sátora felépítésének.
1: Primarily for resolving the Jewish Gentile tension.
0: Elsősorban a zsidó pogány feszültség megoldása volt a célja.
1: That was the purpose that the church saw.
0: Ezt a célt látta az egyház legalábbis.
1: But as I've already mentioned, God saw a greater purpose.
0: De azt már említettük, hogy Isten látott egy nagyobb célt emögött.
1: It was so the rest of the mankind might seek the Lord.
0: Hogy az emberiség többsége keresse az Urat többi része.
1: So the ultimate purpose of David's tabernacle is to be powerful and effective in evangelism.
0: Tehát Dávid sátorának a végső célja az, hogy hatékony és erőteljes legyen az evangelizációban.
1: And whatever we've done before will be transformed into success once it's being fueled by the power of David's tabernacle.
0: És minden, amit eddig tettünk, sikeressé fog válni, mert Dávid sátorának az energiája fogja táplálni ezeket a mozdulásokat.
1: We're going to go into more of that later.
0: Később majd többet beszélünk erről.
1: I'm giving three great reasons for raising up David's tabernacle.
0: Megadom három fő okát annak, hogy miért kell Dávid sátorát felállítani.
1: To God's presence.
0: Az első az, hogy visszatérjünk Isten jelenlétébe.
1: It's the ability to live continually in the presence of God.
0: Ez az a képesség, hogy folyamatosan Isten jelenlétében éljünk.
1: That's a great purpose of this tabernacle.
0: Ennek a sátornak ez egy nagyon fontos célja.
1: What you learn in the tabernacle, you carry with you when you leave the tabernacle.
0: Amit megtanulsz a sátorban, magaddal viszed, amikor elmész a sátorból.
1: Let me what you learn in the tabernacle, you carry with you wherever you go.
0: Bárhova mész, magaddal viszed az, oda azt, amit a Dávid sátrában megtanulsz.
1: The power of what you experience in the tabernacle of David.
0: Annak az ereje, amit átélsz Dávid sátrában.
1: That's the power which you now have in your home.
0: Ez az erő lesz ott az otthonodban.
1: And when the man comes to clean the windows, he meets the power of God because you brought the power home with you.
0: És amikor jön az ablakpucoló, akkor találkozik Isten erejével, mert azt hazavitted magaddal.
1: Now I'm not telling you theories, I'm telling you the real truth.
0: Nem elméleteket mondok nektek, hanem valódi igazságokat.
1: I had a window cleaner, a painter, and a man who came to fix the air conditioning in my home.
0: Az a házamba jött egy festőmázoló, egy ablakpucoló és egy légkondicionálás szerelő ember.
1: As soon as I walked into our house, I said, boy, you can feel something here. It's such a tremendous peace.
0: És mind a hármanak, mikor bejöttek a házamba, azt mondták, hogy valami fantasztikus békességet éreznek a házamban.
1: And before those three men left, they were all converted.
0: És mind a hárman megtértek, mielőtt kiléptek a házamból.
1: We had people coming to our home dying of cancer, and they've gone out totally healed.
0: Jönnek emberek a házunkba, akik haldokolnak a rákban, és gyógyultan mennek haza.
1: Wasn't in a special meeting, it was in our home.
0: De ez nem valami különleges összejövetelen történt, hanem az otthonunkban.
1: Had a man come there with in the last stages of AIDS. He had ulcers in his throat. He was going to die within a few days or weeks at the most.
0: Jött hozzánk egy ember, aki az AIDS-nek egy nagyon előrehaladott stádiumában volt, és a torkában is ilyen fekélyek voltak, és pár napon, héten belül meghalt volna, de dicsőségesen meggyógyult. És most az Egyesült Államok egyik legnagyobb gyülekezetében dicsőítés vezető. Ez azért van, mert visszaviszed a házadba Isten erejét.
1: You carry it with you to your office.
0: Az irodádba is elviszed.
1: My wife Eileen was sitting at a gate to catch a plane in an airport. I forget which airport.
0: A feleségem egyszer egy repülőtéren ült és várt arra, hogy hívják a járatához.
1: The flight was delayed. She was just sitting there and worshiping the Lord.
0: Késett a repülő, úgyhogy ott ücsörgött és imádta az Urat.
1: And a woman just walked past.
0: És elment mellette egy asszony.
1: Looked at her, walked past.
0: Ránézett, megint elment mellette.
1: And came back.
0: Aztán visszajött.
1: Looked at her.
0: Megint ránézett.
1: Walked past.
0: Megint elment.
1: And then came back.
0: Aztán megint visszajött.
1: And she said,
0: és azt mondta,
1: I have to know what you've got.
0: Tudnom kell, mi van önnek.
1: She said, what do you mean?
0: Megkérdezte a feleségem, hogy érti ezt? Azt mondja a nő,
1: sort of like a glow on your face.
0: Olyan, mintha ragyogna az arca, mi van önnek?
1: So all that must be Jesus. Come and sit down. I'll tell you.
0: Azt mondta a feleségem, biztos Jézus, az üljön le, majd mesélek róla.
1: She was saved just because of the glow on Eileen's face.
0: És ez a nő megtért csak azért, mert a feleségem arcán ragyogott Isten dicsősége.
1: So David's tabernacle, we take out what we received, and it's begin to touch our community in all sorts of fantastic ways.
0: Tehát Dávid sátorából kivisszük azt, amit ott kaptunk, és a lakókörnyezetünket fantasztikus módon átalakíthatjuk vele.
1: All right, let's move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: And I'm going to stop in a few minutes for the break, and I guess.
0: Pár perc múlva abba hagyom majd a szünet érdekében, aztán nem tudom.
1: Six.
0: De menjünk tovább a hatodik oldalra.
1: All right. Just going to mention this. Apostolic wisdom was necessary to resolve this problem.
0: Csak megemlítjük ezt, hogy apostoli bölcsességre volt szükség a probléma megoldásához.
1: Let me just state this.
0: Hadd jelentsem ezt ki nagyon kategórikusan.
1: And we will develop it later.
0: És később majd kirészletezzük.
1: You cannot have a proper David's tabernacle without recognizing apostolic leadership.
0: Rendesen nem működhet egy Dávid sátora anélkül, hogy az apostoli vezetést elismernénk.
1: If there hadn't been a James to stand up and said, this is what God's saying, that whole row would have developed into splits and division.
0: Hogyha nem lett volna Jakab, aki fölállt és azt mondta, hogy Isten ezt és ezt mondta, akkor egy hatalmas szakadás lett volna, több részlet szakadás az eredmény.
1: The first restoration of David's tabernacle in the early church.
0: Tehát az első egyházban az apostoli bölcsesség volt az, amelyik a Dávid sátorának az újbóli felállítását előidézte.
1: If you're going to see that happen where you live, you're going to have to recognize apostolic ministry.
0: És hogyha látni akarjátok ugyanezt a saját lakóhelyeteken, akkor el kell ismernetek az apostoli tekintélyt.
1: Let me put it another way. I'll deal with this later on this week.
0: Hadd mondjam ezt kicsit máshogy, ezen a héten később majd még beszélünk róla.
1: To raise up a David's tabernacle, you must have a David.
0: Ahhoz, hogy Dávid sátorát felállítsuk, kell egy Dávid.
1: Let me repeat that.
0: Hadd ismételjem meg.
1: To raise up a David's tabernacle, you must have a David.
0: Kell egy Dávid ahhoz, hogy felállíthassuk Dávid sátorát.
1: A pastor's committee will not do it.
0: Pásztorok bizottsága nem tudja ezt elintézni.
1: Hello? A group of worshippers will not do it.
0: Egy dicsőítő csoport nem tudja elvégezni.
1: A group of prophetic people will not do it. You've got to have a David.
0: Egy csoport profétikus ember se tudja megoldani, kell egy Dávid.
1: Which is another way of saying you've got to have an apostolic leadership for this thing to work.
0: Ez egy másik kifejezés ugyanannak az elmondására, hogy apostoli vezetés kell ahhoz, hogy ez a dolog működjön.
1: We will develop this much more fully later.
0: Majd sokkal teljesebben kifejtjük ezt később, menjünk tovább.
1: I think what I'm going to do is to go halfway through page 6 to this heading.
0: Most a hatodik oldal közepétáján vagyunk.
1: Back to the beginning.
0: Vissza kell térnünk a kezdetekhez, ez az a cím.
1: We understand why the Holy Spirit quoted Amos 9:11-12 at this time.
0: Meg kell értenünk, hogy az Ámos 9:11-12-t miért idézte a Szentlélek ekkor.
1: And to do this, we've got to go back to the raising up of the first tabernacle.
0: És ehhez vissza kell térnünk az első sátor felállításának körülményeihez.
1: We've got to learn those lessons.
0: Meg kell tanulnunk azokat a leckéket.
1: And we also need to learn the lessons that apply as the tabernacle was raised in the days of the early church.
0: És meg kell tanulnunk azokat a leckéket is, hogy amik fakadnak a Dávid sátorának újbóli felállításából a korai egyház napjaiban.
1: The third thing is we've got to see and learn how these things apply today.
0: A harmadik dolog pedig az, hogy meg kell látnunk és meg kell értenünk, hogyan kell alkalmaznunk ezeket a dolgokat ma.
1: To be added, which God has never done before.
0: És milyen új dolgokkal kell kiegészítenünk ezt, amiket Isten korábban soha nem tett.
1: And the only way to be sure of that is you've got to have God speaking directly to apostles and prophets.
0: És az egyetlen módja annak, hogy ez megvalósuljon, az az, hogy Isten közvetlenül szól az apostolokhoz és a profétákhoz.
1: There's no one for God to speak to.
0: Hogyha nincsenek apostolok és proféták, akkor nincs Isten kinek vezetni ebben.
1: And they don't have the authority to build what God wants to build because nobody is listening to them.
0: És senki nem hallgat ezekre az emberekre, akkor mert nincs meg a tekintélyük arra, hogy felépítsék azt, amit Isten parancsolt nekik. Azt mondja az írás, ez van az igében. Isten ki jelentette a szent apostoloknak és profétáknak, ez van írva. Az egyház az apostolok és proféták alapkövén épül fel.
1: And God says, well, that's the way I'm going to show you my plan.
0: És Isten azt mondja, így mutatom meg nektek a terveimet.
1: I love Mary, she's a wonderful intercessor.
0: Szeretem Máriát, egy nagyon kedves közbenjáró testvérnő.
1: She cooks beautiful food.
0: Nagyon jól főz.
1: But I'm not building the church through Mary.
0: De nem Márián keresztül építem fel az egyházat.
1: Sorry, but that's not the way. Now, if Mary comes
0: bocsánat,
1: to
0: a
1: prophetic ministry, it'll be that anointing which equips her for this role.
0: Hogyha Mária egy apostoli, egy profétai szolgálóvá növi ki magát, akkor rajta lesz az a kenet, amihez kell, ez egy más dolog.
1: Amen. Let's just move on.
0: Akkor menjünk tovább.
1: I want to spend the last few minutes of this and into the next session in looking up how and what happened to the raising up of tabernacle of David in the first occasion with David.
0: A mostani tanítás utolsó percét és a következő tanítást arra akarom szánni, hogy megnézzük, hogy Dávid első igazi sátorának a felépítését milyen körülmények vették körül. Szeretném, hogyha egy igéhez lapoznátok, amit ezen a héten újra és újra fogunk idézni. Tehát milyen események vezettek Dávid sátorának a felépítéséhez? Az 1 Korintus 10-hez lapozzunk. 1 Korintus 10.
1: Okay, let me read.
0: Hadd olvassam.
1: Paul, I'm sorry. It's chapter 10 and it's verse 1.
0: Az első verstől tizedik fejezet.
1: I don't want you to be unaware that all our fathers were under the cloud.
0: Nem akarom pedig, hogy ne tudjátok, atyáfiai, hogy a mi atyáink mindnyájan a felhő alatt voltak, és mindnyájan a tengeren mentek által.
1: All were baptized into Moses and into the cloud and the sea.
0: És mindnyájan Mózesre keresztelkedtek meg a felhőben és a tengerben.
1: They ate the same spiritual food.
0: És mindnyájan egy szellemi eledet ettek.
1: They drank the same spiritual drink.
0: És mindnyájan egy szellemi italt ittak.
1: They didn't realize this, but they're actually drinking from Christ.
0: Nem tudták ezt, de igazából ott a pusztában ők már Krisztusból ittak.
1: But God was not pleased with them.
0: De Istennek nem kedvelte őket. És elhultak a pusztában a testeik.
1: Now here's the frightening thing.
0: Itt az ijesztő dolog.
1: They were instructed with everything necessary to be a nation taking people.
0: Szükséges oktatást kaptak ahhoz, hogy egy nemzetet elfoglaló nép legyen belőlük.
1: But instead of going somewhere,
0: de ahelyett, hogy valahova mentek volna,
1: they went round and round in circles and finally died in the wilderness.
0: Körbe-körbe mentek körökben, és végül meghaltak a pusztában.
1: It wasn't that they lacked information, but they would not obey what they'd been shown.
0: Nem arról volt szó, hogy nem volt elég információjuk, csak egyszerűen nem engedelmeskedtek annak, amit láttak.
1: This is written for our warning. Let's read what it says.
0: Ebből megtudjuk azt, hogy ez a mi figyelmeztetésünkre iratott meg. Ez van itt az igében.
1: Verse 6.
0: Hatodik vers.
1: Become our example.
0: Ezek pedig példáink lőnek.
1: And there are certain things we must not do.
0: Vannak bizonyos dolgok, amiket nem szabad tennünk.
1: We mustn't lust after things.
0: hogy ne kívánjunk gonosz dolgokat, dolgokat ne kívánjunk. Hetedik vers, ne legyünk bálványimádók.
1: Verse 8, we mustn't commit sexual immorality, as some of them did.
0: Nyolcadik vers, ne követjünk ezt szexuális paráznaságot, erkölcstelenséget, amint ők néhányan, és ne panaszkodjunk. És ne kísértsük
1: Krisztust. It seems like God puts grumbling in the same category as sexual immorality.
0: Úgy tűnik, hogy Isten a morgolódás, panaszkodás ugyanabba a kategóriába teszi, mint a szexuális elkölcstelenséget. Elég ijesztő, ha erre gondolunk, nem?
1: You put that list there, you say, well, let's make sure that I've got a tick before myself in every one of those situations.
0: Ezt a listát jelöljétek meg, és kipipáljatok ki minden pontot, hogy a ti életetekben rendben legyenek ezek a dolgok, ez fontos.
1: God felt about grumbling, I tell you, I was cured from grumbling.
0: Amikor megtudtam, hogy Isten hogy érez a panaszkodással kapcsolatban, mondom nektek, meggyógyultam a panaszkodásból. Abba hagytam a morgolódást, még ebben a teremben levő hőmérséklet miatt sem panaszkodom.
1: If I have to sweat to get the word of God, it's worth it. Amen.
0: Hogyha izzadnom kell ahhoz, hogy Isten igét elmondjam nektek, akkor megéri,
1: now, let's move on.
0: Nem? Menjünk tovább.
1: Verse 11. Now all these things happened to them as examples.
0: Mindezek pedig példaképpen estek rajtuk.
1: And they are written for our warning.
0: Megírtak pedig a mi tanulságunkra.
1: Particularly upon those whom the end of the age has come.
0: Akikre az időknek vége elérkezett, különösen azoknak.
1: So this passage of scripture becomes particularly relevant as we become the people who are going to see the end of the age.
0: Tehát ez az igerész különösen vonatkozik ránk, akik azok az emberek vagyunk, akik megérik az idők végét.
1: And I'm convinced we're that people.
0: És én gondolom, hogy mi az, vagyunk ezek az emberek. Amilyen sebességgel a dolgok a befejezésükhöz közelednek mostanában, most már azt gondolom, hogy én is még élni fogok, amikor Jézus visszatér. Ez körülbelül 20-30 évet jelenthet.
1: I just got a visa for India for another 10 years.
0: Mert most kaptam Indiában még 10 éves vízumot, hogy élnem kell egy darabig.
1: So God's got much more for me to do yet.
0: Tehát valószínűleg Istennek még sokkal több feladata van a számomra. De három dolog van itt. Az Ószövetség jelképesen tanít Krisztusról.
1: It's an example to teach us to not behave the way they did.
0: Ez egy példa, hogy ne viselkedjünk úgy, ahogy akkor a zsidók.
1: And thirdly, it instructs us how to succeed where they fail.
0: Harmadszor arra tanít az Ószövetség minket, hogy hogyan legyünk sikeresek ott, ahol ők elbuktak.
1: See, not all the Bible is written for our obedience. Listen to me.
0: Tehát figyeljetek rám, az egész Biblia nem azért iratott meg, hogy engedelmeskedjünk neki.
1: The Bible is written for our warning.
0: Hanem van egy része, ami a figyelmeztetésünkre iratott meg. Tehát, hogy ne tegyük ugyanazokat a dolgokat, mint azok az emberek.
1: Well, I remember one guy saying, "Lord, Lord, give me a word. What do I do today?"
0: Emlékszem egyszer valaki imádkozott, hogy Uram, Uram, adj egy igét, hogy mit csináljak ma.
1: And it says, oh, who's the one that, and it says, Judas went out and hung himself.
0: Judas elment és felakasztotta magát.
1: And he said, Lord, that can't
0: be. Azt mondta az illető, Uram, ez nem lehet ez az igen nekem, adj egy másik igét.
1: The next word was, go thou and do likewise.
0: A következő az volt, hogy menj azért te is hasonlóképpen cselekedjél.
1: He said, Lord, now give me another word.
0: Azt mondta az ember, adj nekem, Uram, még egy igét.
1: Do quickly.
0: Ez volt az, hogy akármit tervezel, tedd gyorsan.
1: Amen. So it's written for our warning as well as for our instruction.
0: Tehát az oktatásunkra és figyelmeztetésünkre irat.
3: Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának első része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli Fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Hát én is köszöntöm a kedves hallgatókat.
1: 25 éve tart az gyerekek, fiatalok számára előadásokat, és önismereti témában, szerhasználat, rengetegféle témában segíted őket. Közben itt kristályosodik számomra, miközben hetek óta tart ez a rovatunk, hogy pedagógusok felé is ugyanúgy szolgálsz. Egyébként amikor arról van szó, hogy ugye szokták mondani, hogy életen át tanulunk, arról van szó, hogy tanulás, tanítás, akkor ez vajon egy kényszerű dolog? Mit tapasztalsz? Lehet igazából örömmel tanulni?
2: Kérdezzük meg Benda Józsefet. 80-as években írt egy könyvet, hogy örömmel tanulni. Akkori humanisztikus kooperatív technikának a magyarországi atyaként említeném őt meg. Józsefet megadta a lehetőséget, hogy vele is együtt dolgozhatok, és most épp nemrég fejeztünk be több tréninget pedagógusok részére is, illetve Erdélyben indult el az oktatás szemléletben egy óriási változtatás a mi segítségünkkel, hogy ne csak az legyen, hogy csak a tanár tanít, hanem a diákok hogyan tudnak egymással egymást tanítani, és létrehoztunk egy együtt tanulás, vagy társas tanulás néven egy projektet, ahol az van benne, hogy a tanár is tanul a diákoktól, a diákok tanulnak a tanártól, a diákok tanulnak egymástól is, illetve egy ilyen támogató közegben a tanár tud tanulni a másik tanár kollégától. Hoztam egy verset, hát így a tanév indításra, az a címe, hogy Tanár vagyok. John V. Schletter írta ezt a gondolatokat, Tanár vagyok. Hivatásom folytán egyetlen nap leforgása alap szereplek, mint színész, barát, orvos, ápoló, edző, lélekmentő, régész, pénzkölcsönző, taxisofőr, pszichológus, pótszülő, kereskedelmi ügynök, politikus és a hétvédője. Hiába sok térkép, táblázat, képlet, ragozás, történet és könyv, nincs mit tanítanom, a diákjaim valójában csak is saját maguktól tanulhatnak. Minden erőfeszítésemet latba kell vetnem, hogy segítsek megismerni önmagukat. Tanár vagyok, és ezért minden nap hálát adok az Istennek. Nagyon érdekes ez a gondolat, hogy hány szerepkörben van a tanár?
1: Az volt a legjobb az egészben. Nagyon jó.
2: Tetszik.
1: Nagyon jó. Igen, igen.
2: Csak azt mondták az egyik tanári kolléga, hogy azt mondja, de miért nem kapja ennyi szerepkörbe a fizetését? Tehát hogy,
1: igen,
2: hogy,
1: igen,
2: hogy
1: igen,
2: a tanár, nem is akár úgy gondolkodunk, hogy nyáron úgyse csinál semmit, csak kérdezem, hogy hol vannak azok a gyerekek, akik táborban vannak, ki vigyáz rájuk? Hát a tanárok.
1: Pedagógusok.
2: Pedagógusok.
1: Igen, igen.
2: A nevelők. Szokták mondani azt, hogy hát igen, a tanár az nem csinál semmit, és mindig olyat kérdez, amit a diák nem tud. Szoktam mondani a tanároknak is, hogy néha a diákokat problémában vannak, mert az agyuk kétféleképpen működik. Vagy rágógumi lesz, minden beleragad, és semmi nem jön ki, vagy olyan, mint a teflonedény, amiből minden kifolyik. És van ez a kis mondás, hogy minél többet tanulunk, annál többet tudunk. Minél többet tudunk, annál többet felejtünk. Minél többet felejtünk, annál kevesebbet tudunk. Hát akkor meg minek tanul?
1: Igen.
2: Hát ezt a felejtési indexet, tehát ezt kéne egy kicsit csökkenteni. Hogy amit megtanulok, az meg is maradjon. És a HKT-hez visszatérve, Benda József azt mondta, hogy örömmel tanulni úgy lehet, hogyha a tanulás élmény lesz. Hogyha nem egy bevágandó képlet gyűjtemény lesz, és nagyon sokszor az, amit tanulok, és az, amit tanítok, meg az én élethelyzetem, úgy nincs kapcsolatban egymással. Hitoktatóként is óriási kihívás az, hogy a gyerekeknek a bibliai történeteket ne csak egy bibliai történetté tegyem, hanem az ő történetükké. Hogy ebben a helyzetben Dávid így küzdött meg a Góliáttal, te milyen nehézségekkel, milyen problémákkal küzdesz most. És neki volt 5 kövecskéje, amiből csak egyet kellett használni, neked van 5 kövecskéd? De Dávid is mit csinált? Összegyűjtötte a kövecskéket. A tanulásunkban van egy ilyen összegyűjtési időszak.
1: Mármint mielőtt
2: ment volna Góliáthoz.
1: Tehát 5 kővel ment, és egyet győzte le.
2: És egyet győzte le. De össze kellett gyűjteni. Azt mondja a Biblia, hogy a jó sávfár ót és újat hoz elő a tárházából, de hogy a tárházból legyen mit előhozni, először be kell gyűjteni. És én ilyen gyűjtögető élet életvitelt folytatok, 25 éve, 20 éves koromig utáltam tanulni, soha nem értettem azt, hogy miért jó tanulni, és kényszer volt számomra a tanulás, és 20 éves koromtól adta meg az Isten azt, hogy élménnyel tanulhattam, azt tanulhattam, ami érdekel, kinyílt a világ, azóta meg a fiam, lányom azt mondja, hogy apa, tanulási addikciód van, nem tudod abba hagyni, függőségem lettél, tanulási függő lettem, igyekszek új dolgokat megtanulni, ha van egy tréning, akkor elmegyek, és azt szoktam mondani, hogy ha én elmegyek egy tréningre, és ott valami újat tanulok, akkor nem csak én tanulok, hanem mindazok, akiket én tanítok. Pál azt mondja Timóteusnak, hogy gondot viselj magadra, a tanításra és a rád bizottakra. Mi fordítva csináljuk. Állandóan a diákokon gondolkodunk, akiket tanítunk, gondot viselünk a diákokra, a tanítás módszertanra, amit tanítunk, de elfelejtjük azt, hogy a gondot kell viselni arra is, aki tanít. Hogy mi lesz azzal, aki tanít? Amivel forrás személyek vagyunk, ha magunkat nem töltjük újra, ezre van az önbizalom növelde pedagógusoknak tréningünk, ahol, amiben Komocsi Laura kezdeményezésére elkezdtünk pedagógusokat és diákokat segíteni, de már segítettünk cégvezetőket, segítettünk cégmunkatársakat, menedzsereket, tehát szélesebb körben, de mivel a magyar önbizalom az átlag alatt van, jóval a nemzetközi átlag alatt van, ezért mi ilyen pessimista nemzet vagyunk, még amiben jók vagyunk, még abban is azt mondjuk, hogy úgysem fog sikerülni. Pedig, hogyha megpróbáljuk, akkor legfeljebb tényleg nem sikerül, de mi van akkor, hogyha meg tényleg sikerül? Azt szoktam mondani, hogy a soha meg nem írt levélre nem jön válasz. A meg nem próbált lehetőség az a legrosszabb helyzet. Egy kedves lelkész barátom azt mondta, hogy a temető nem csak azért rossz, szörnyű hely, mert ott van a legtöbb halott eltemetve, hanem ott vannak a meg nem írt versek eltemetve, ott vannak a meg nem írt színdarabok, a soha el nem játszott élethelyzetek, a soha ki nem mondott bátorító szavak, és minden ott van eltemetve. És a tanulás az ne ilyen temetős legyen, az évnyitó ne temetési istentisztelet legyen, hanem legyen örömteli, és hogy lehet jól tanulni, hát erről majd egy legközelebbi alkalomban részletesen beszélünk, hogy találhatom meg a saját magamra szabott tanulási stílust, illetve hogy másoktól mit tudok tanulni. Én Finnországba jártam, és erről is szívesen beszélek majd a kedves rádió hallgatóknak, hogy a finnektől meg mit tanultam.
1: Akkor ígérjük meg, hogy ezzel folytatjuk. Nagyon kíváncsi vagyok erre a Finnországra is, de amit mondtál, hogy a saját stílusomat megtalálni a tanulásban. Nem is tudom, hogy ilyen van, most kell megtudnom, de akkor nem kíváncsian késő. Várom, az igaz.
2: Nem késő, és ráismerünk arra, hogy lehet, hogy azért nem tudok jól tanulni, mert nem a saját stílusomban tanulok.
1: Köszönöm a mai gondolatokat, innen folytatjuk jövő héten.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget, és azt mondja a Szentírás, hogy tanítsd a gyermeket az ő útjának módja szerint, és amikor megvénül, akkor sem feledkezik el arról.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

中心、長崎大会。

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: Következő percekben Ellen Vincent, Dávid Csátora című tanítássorozatának 8. részét hallhatjuk.
3: Acts 2:42 says, and they continued in the apostles' teaching.
4: Az Apostolok 2:42 azt mondja, hogy és ők kitartottak az apostolok tanításában.
3: And that means they gave themselves earnestly to the teaching.
4: És ez azt jelenti, hogy komolyan oda szánták magukat a tanítás hallgatására.
3: It meant that the teaching changed their thoughts and attitudes.
4: Azt jelentette ez, hogy a tanítás megváltoztatta a hozzáállásukat és a gondolataikat.
3: And that's what we're gonna do. Amen.
4: És mi is ezt fogjuk tenni. Amen.
3: We're gonna hear the word from an apostolic father.
4: Hallani fogjuk az igét egy apostoli atyától.
3: And it's gonna change our attitudes and our ways of thinking.
4: És ez meg fogja változtatni a gondolkodás módjainkat és a hozzáállásainkat.
3: Amen.
4: Amen. Amen.
3: I ask Peter Byrne to come up and pray for us.
4: Kérem, hogy Peter Byrne jönjön most föl és imádkozzon értünk.
3: He's a missionary in Slovenia and building a church in Nova Gorica.
4: Ő egy Szlovéniában működő misszionárius és egy gyülekezetet alapított. Egy városban.
3: And he's gonna pray.
4: Novgoricában. És ő fog imádkozni most.
5: Vater, wir strecken unsere Herzen zu dir.
4: Atyám, most kinyújtjuk a szíveinket feléd.
5: Warten auf dich.
4: És rád várunk.
5: Von dir zu hören.
4: És tőled, Uram.
5: Verändere unsere Herzen.
4: Kérünk, hogy változtasd meg a
5: szívünket
4: a te igéd által.
5: Dein Wort hat Macht.
4: A te igédben hatalom van.
5: Unser Leben zu verändern.
4: Hogy megváltoztassa az életünket.
5: Und diese Kontinent zu verändern.
4: És megváltoztassa ezt a földrészt.
5: Und wir warten jetzt auf die Portion, die für jetzt da ist.
4: És most várunk a mostanra kirendelt adagra.
5: Die Portion deines Wortes.
4: A te igédnek az adagjára, ami mostanra szól.
5: Wir wollen nichts davon verloren gehen lassen.
4: Nem akarjuk, hogy abból bármennyi is elvesszen.
5: In Jesus name.
4: Jézus nevében.
5: Wir empfangen das jetzt, was du. Wir wollen jetzt empfangen in unseren Herzen, was du vorbereitet hast.
4: Most el akarjuk fogadni a szívünkbe azt, amit te készítettél.
5: In Jesus name.
4: Jézus nevében. Amen.
3: Amen. Amen. So Alan, would you please come up?
4: Tehát Alan, kérünk,
3: keep standing, keep standing.
4: Maradjatok állva.
3: Stretch out your hands towards Alan.
4: És nyújtsátok ki a kezeteket Alan felé.
3: And we speak.
4: És szólunk.
3: In the name of the all-powerful God.
4: A mindenható Isten nevében.
3: We bless you, Alan, with strength and refreshment.
4: Megáldunk téged, Alan, erővel és felfrissüléssel.
3: May God, the Holy Spirit, bring refreshment to every cell in your body.
4: A Szentlélek Isten frissítsa fel minden sejtjét a testednek.
3: We bless you, Alan.
4: Megáldunk téged, Alan.
3: We bless you with power.
4: Megáldunk erővel.
3: We bless you with strength.
4: Megáldunk erővel, energiával.
3: And we bless you with the love in our hearts for you.
4: És megáldunk téged a szívünkben irántad levő szeretettel.
3: That it may be easy for us, for you to teach us.
4: Hogy könnyen tudj minket tanítani.
3: We love you, Alan.
4: Szeretünk téged, Alan.
3: And we open our hearts wide to you.
4: És szélesre tárjuk a szívünket előtted.
3: We bless you with strength.
4: És megáldunk erővel.
3: Amen.
4: Amen.
6: Page 39.
4: Lapozzatok a jegyzetben a 39. oldalra.
6: I just want to pick up one statement in the middle of that page.
4: Itt az oldalnak a közepén szeretnék egy mondatot kiemelni.
6: It's about halfway down.
4: Ez körülbelül az oldal közepén van. És a következőt mondja.
6: David not only waged war in the heavenlies from the tabernacle.
4: Dávid nem csak a levegő égben vívott harcot, mikor a sátorban volt.
6: But he also sent armies of soldiers to occupy on earth the territory gained in heaven.
4: Hanem kiküldött földi katonai csapatokat is azoknak a földi területeknek a fizikai elfoglalására, amik fölött az uralmat már szellemben megszerezte.
6: If David had just stayed in the tabernacle and prayed, the kingdom would never have come.
4: Hogyha Dávid csak a sátorban maradt volna és Hello. Imádkozott volna, akkor az ő királysága soha nem valósult volna meg.
6: Hello. It
4: Halljátok?
6: Needed the foot soldiers to go out and occupy and possess what was being obtained in that heavenly realm.
4: Szükség volt arra, hogy a gyalogos katonák kimenjenek az adott helyszínre és elfoglalják fizikailag azt, amit ő a levegő égben már megharcolt és megnyert.
6: But this occupation on the ground was directed by revelation and guidance given from the Lord.
4: De az Úrtól kapott kinyilatkoztatás és vezetés határozta meg, hogy a földön milyen területet foglalnak el.
6: So we got to stay in the balance of these things.
4: Tehát egyensúlyban kell maradnunk ezekben a dolgokban, így van?
6: There are times to pray.
4: Vannak idők, amikor imádkozni kell.
6: There are times to speak from the throne.
4: Megvan az ideje annak, hogy a trónról szóljunk.
6: And there are times to go and do specific acts of occupation.
4: És megvan az ideje annak, hogy menjünk konkrétan és elfoglaljuk fizikailag az adott területeket, és ezzel kapcsolatban tegyünk dolgokat.
6: We have to take possession of the political arena.
4: Tehát birtokba kell vennünk a politikai színteret.
6: Which means that some have got to go and be the new mayors and judges and political leaders who are now there for the kingdom and not for themselves.
4: Mert ez azt jelenti, hogy kell olyan embereknek lenni, akik elmennek és lesznek azok az új polgármesterek, bírók és egyéb tisztségviselők, akik Isten királyságáért teszik a dolgokat, nem a saját előmenetelük érdekében.
6: In the United States of America, I was delighted to discover something recently.
4: Az Egyesült Államokban örömmel fedeztem fel valamit nemrégiben.
6: I was invited as a group of about 60 leaders to go to Washington.
4: Tagja voltam egy körülbelül 60 főből álló vezetői csoportnak, akiket meghívtak Washingtonba.
6: And have a special spiritual tour of the Capitol.
4: A Kapitóliumba tettünk egy speciális szellemi kirándulást.
6: This was led by a great man of God called David Barton.
4: David Barton, Istennek nagy embere vezette ezt a csoportot.
6: And it was arranged that on the next day,
4: és étkezésünk utáni napon kellett ennek megtörténnie.
6: We would occupy a small conference room.
4: Egy kis konferencia teremet foglaltunk el, volna el, az volt a terv.
6: Every 15 minutes or so, one of the members of the two houses or of the Pentagon military would come in and give us a 15-minute briefing on what they wanted us to pray over.
4: És akkor 15 percenként cserélték volna egymást különböző parlamenti képviselők a parlament két házából, illetve a Pentagonnak különböző katonai képviselői, hogy elmondják nekünk, hogy miért
6: imádkozzunk.
4: Ennek a programnak azon a kedden és szerdán kellett megtörténnie, ami követte az iraki háború kitörését.
6: All these buildings were secured and no visitors were any longer allowed.
4: Ezeket az épületeket akkor már nagyon bebiztosították, és semmilyen látogatót nem engedtek be.
6: So I thought, well, that's the end of my visit to Washington.
4: Tehát arra gondoltam, ez a washingtoni kirándulásom vége.
6: But the president administration sent a special message from the president.
4: De az elnök személyesen küldött nekünk egy üzenetet az ő vezetőink keresztül.
6: The last thing we want to happen is to stop prayer at such a strategic time.
4: Ami azt mondta, hogy egy ilyen strategiai időpontban az utolsó dolog, amit szeretnénk, az, hogy abba hagyják az imádkozást azokat, akiknek ez a dolga.
6: We don't want to stop them because we need their prayers.
4: Jöjjenek az imádkozók, nem akarjuk a terveiket meggátolni, mert szükségünk van az imáikra.
6: So the top security of these buildings was temporarily open to let us in and let us have this conference which had been planned.
4: Tehát pár percre felfüggesztették ezt a csúcsbiztonsági őrizetét ezeknek az épületeknek, hogy mi bemehessünk és ezt a konferenciát megtartassuk.
6: And I was delighted to discover how many wonderful men and women of God there are in the government of our nation.
4: És nagy örömmel fedeztem fel, hogy Istennek hány csodálatos embere, nők és férfiak vannak az országunknak az közigazgatásában.
6: Slowly since 1963 there's been growing a group of politicians who call themselves the Action Group.
4: 1963 óta kezdett kialakulni a politikusoknak az egyre növekvő csoportja, amely magát akciócsoportnak nevezi.
6: To be a member of the Action Group, you have to make a certain commitment.
4: Ahhoz, hogy az ember az akciócsoporthoz tartozzon, bizonyos dolgok mellett el kell, hogy kötelezze magát.
6: You have to declare first of all that you are in politics for Jesus Christ and not for yourself.
4: Mindenek előtt le kell, hogy szögezz, hogy Jézus Krisztus érdekében vagy a politikában, nem a saját érdekedben.
6: His kingdom takes priority over all political policy, they will, and party policy.
4: Tehát az ő királysága elsőbséget élvez minden pártpolitikai és egyéb politikai cél fölött.
6: And overall personal ambition.
4: És minden személyes törekvés fölött.
6: And then there's a list of moral and political issues where they have to commit themselves that they will vote according to the word of God and the will of God and not according to party policy.
4: Van egy sor erkölcsi és politikai kérdés, amelyben ezeknek az embereknek hozzá kell járulniuk, hogy amikor ezekről kell szavazni, akkor Isten igéje és az akarata szerint fognak szavazni, nem pedig a pártpolitika szerint. És nagyon sok parlamenti képviselő benne van ebben az akciócsoportban.
6: In the House of Representatives we have 453 representatives.
4: Képviselőházban 453 képviselő van nálunk.
6: In the Senate we have 100, that's 553 altogether.
4: És 100 szenátorunk van, tehát ez 553 ember összesen.
6: I discovered that 123 members had signed that commitment in the action group.
4: Rájöttem, megtudtam, hogy 123 képviselő aláírta az akciócsoportbeli tagságról szóló nyilatkozatot.
6: That means between a quarter and a third of the politicians in Washington are first of all committed to Jesus Christ.
4: Ez azt jelenti, hogy washingtoni politikusok kevesebb mint harmada elkötelezett követője Jézus Krisztusnak a politikában.
6: And this has particularly happened, particularly over the last 5 years.
4: És ez a folyamat különösen az elmúlt 5 évben gyorsult fel.
6: And so we sat there all one day and they came in and told us their prayer burdens which they wanted us to pray for.
4: Tehát ott ültünk ezen a két napon, és ezek az emberek jöttek egymás után, és megosztották velünk az imaterheiket, amiket akarták, hogy mi is imádkozzunk ezekért.
6: It moved me deeply.
4: Nagyon mélyen megindított ez engem.
6: And it gave me great hope for our nation.
4: És nagy reményt adott belém a nemzetünkkel kapcsolatban.
6: But this is the fruit of many, many years of faithful praying to make these things happen.
4: De nagyon sok évi hűség és imádkozás időzte elő, hogy ezek a dolgok megtörténhetnek.
6: I mean, we've got to invade every area of our society.
4: Be kell hatolnunk a társadalmunk minden területére.
6: Don't complain about television, change the people that run television.
4: Ne panaszkodjatok a tévé miatt, hanem változtassátok meg azokat az embereket, akik azt irányítják.
6: Don't complain about what's being taught in our universities, change the professors in our universities.
4: Ne panaszkodjatok amiatt, hogy mit tanítanak az egyetemeken, hanem változtassátok meg az egyetemi professzorokat.
6: Don't complain about the way the money is being spent. Change the people who decide on how the money is being spent.
4: Ne panaszkodjatok arról, hogy hogyan költik el a pénzeteket, hanem változtassátok meg azokat az embereket, akik eldöntik, hogy hogyan költik el a pénzt, ami van.
6: Now, this is David's tabernacle.
4: Ez Dávid sátora.
6: It produces a total new righteous government.
4: Egy teljesen új igazságos kormányt hoz létre.
6: That takes possession of our cities and takes possession of our land.
4: Amely birtokba veszi a városainkat és az országunkat.
6: And brings it under the rule and government of God.
4: És Isten kormányzása uralma alá hajtja az egész területet.
6: So it's not enough to pray, we've also got to be ready to go.
4: Tehát nem elég imádkozni, hajlandónak kell lennünk menni és tenni is.
6: Finances are being raised up just to make money for the kingdom.
4: Pénzt kell előteremteni kizárólag a királyság céljainak érdekében.
6: In every area of our live, God is raising men and women to be His kingdom people.
4: Isten az élet minden területén támasztja azokat a férfiakat és nőket, akik az ő királyságát képviselő emberekké állnak elő.
6: And that's the flow out from the tabernacle.
4: És ez a Dávid sátorának az eredménye, folyamánya.
6: It can't just stay in the tabernacle. It's got to flow out from the tabernacle to reach society.
4: Ez a hatás nem maradhat meg a sátorban, hanem ki kell onnan jönnie, hogy az egész társadalmat elárasztja. Elárasztja.
6: I'm going to page 40 now. I want to introduce a new subject.
4: Új témát szeretnék bevezetni most.
6: Although it's a continuation of this.
4: No, ez ennek egy folytatása.
6: The title is The Means of Reaching the Multitude.
4: Az a cím, hogy a sokaság elérésének módja.
6: The declared purpose of David's tabernacle is that the rest of mankind might seek the Lord.
4: Dávid sátorának az a bevallott célja, hogy az emberiség többi része keresse az Urat.
6: And I was in Ljubljana, I think, when Franz Lippi shared with me a vision he'd recently had.
4: Azt gondolom, hogy Ljubljanában voltam, amikor Franz Lippi megosztott velem egy látást, amit nemrégiben kapott.
6: The vision had three parts.
4: Ennek a látásnak három része volt.
6: And I knew immediately what each part meant.
4: És én azonnal tudtam, hogy mit jelentenek az egyes részek.
6: And I want to spend this session looking at that, particularly the raising up of the houses of peace.
4: És ezt a tanítást különösen arra akarom felhasználni, hogy beszéljünk a békesség házainak felállításáról.
6: Because I believe this is the way that the power gets out of the tabernacle of David and really impacts our society.
4: Mert azt gondolom, hogy ezek az eszközök arra, hogy az isteni erő kimenjen Dávid sátorából és igazából a társadalom egészére hasson.
6: France had three pictures.
4: France három képet kapott.
6: The first showed a large atomic power station.
4: Az első egy nagy atomerőművet mutatott.
6: And God simply spoke and said, "This is David's tabernacle."
4: És Isten egyszerűen azt mondta, hogy ez Dávid sátora.
6: And that's why on your brochures and on your handbook you have a picture of what he saw, an atomic power station, a cooling tower.
4: Ezért látjátok a jegyzetnek a borítóján ennek az atomerőműnek a hűtőtornyát ábrázolva.
6: The most noticeable thing was this large cooling tower.
4: Ez a nagy hatalmas hűtőtorony volt a legjelentősebb látvány ezen a képen.
6: Throbbing with power and with supernatural white light.
4: Amiben lüktetett az erő és a természet fölötti fehér fény.
6: And it was clearly a picture of the glory of God.
4: És egyértelműen ez Isten dicsőségének a képe volt.
6: And this, the power went out from this atomic power station.
4: És az erő kiáradt ebből az atomerőműből.
6: And it was supplying light and energy to a whole city, to a whole region.
4: És egy egész városnak vagy egy egész térségnek adott energiát a világításhoz és minden máshoz. Ez volt az első kép. Ez a Dávid sátora.
6: And God pictured it like a mighty atomic power station generating power to release over a whole region.
4: És Isten ezt egy hatalmas erős atomerőműként ábrázolta, ami elég erőt sugároz ahhoz, hogy egy egész térséget el lehessen érni vele.
6: Power station generating atomic power, but there were no cables going out. What would be the use of the power station?
4: De hogyha van egy ilyen nagy energiát termelő atomerőmű, de nincsenek vezetékek, amik ezt az energiát elviszik a környezethez, akkor mi a haszna egy atomerőművek?
6: In the second picture, God showed France a map.
4: A második képen Isten egy térképet mutatott Francnak.
6: In this map, he saw the southern part of Austria.
4: És Franc Ausztria déli részét látta ezen a térképen, valamint a Balkán,
6: covered with tiny spots of white light,
4: ami tele volt szórva kicsi fehér fénypontokkal.
6: And he saw several power stations.
4: És több atomerőművet is látott.
6: I think the number was five altogether in this region.
4: Ha jól emlékszem, ebben a térségben összesen ötöt látott.
6: And cables went out to and each little spot of bright white light was connected by a cable to the power station.
4: És vezetékek futottak ki ezekből az erőművekből, és ezek a kicsi fénylő fehér pontok mind össze voltak kötve ilyen vezetékek segítségével az erőművel.
6: The light had the same quality as the light of the power station.
4: És ezek a kis fehér fénypontok ugyanolyan minőségű fénnyel világítottak, mint amilyen az erőműnek volt.
6: But these spots of light were scattered over the whole region.
4: De az egész térségben szét voltak szórva ezek a fehér fénypontok.
6: And the power which kept them glowing was supplied by the power station.
4: És az erőmű szolgáltatta azt az energiát, ami fénylésben, izzásban tartotta őket.
6: And as a result, the light was carried over the whole region.
4: És ennek eredményeként a fény elhatolt az egész térségben.
6: And it was easily accessible for anyone who wanted to come to the light.
4: És könnyen hozzáférhetett bárki, aki a fényhez akart jönni.
6: Then he had a third picture. What God said there was, these are the houses of peace.
4: Isten azt mondta erről a képről, hogy ezek a pöttyök.
6: Out of Austria.
4: És Franc, Ausztria déli részét látta ezen a térképen.
6: And the Balkans.
4: Valamint a Balkán.
6: Covered with tiny spots of white light.
4: Ami tele volt szórva kicsi fehér fénypontokkal.
6: And he saw several power stations.
4: És több atomerőművet is látott.
6: I think the number was five altogether in this region.
4: Ha jól emlékszem, ebben a térségben összesen ötöt látott.
6: And cables went out to and each little spot of bright white light was connected by a cable to the power station.
4: És vezetékek futottak ki ezekből az erőművekből, és ezek a kicsi fénylő fehér pontok mind össze voltak kötve ilyen vezetékek segítségével az erőművel.
6: And the light had the same quality as the light of the power station.
4: És ezek a kis fehér fénypontok ugyanolyan minőségű fénnyel világítottak, mint amilyen az erőműnek volt.
6: But these spots of light were scattered over the whole region.
4: De az egész térségben szét voltak szórva ezek a fehér fénypontok.
6: And the power which kept them glowing was supplied by the power station.
4: És az erőmű szolgáltatta azt az energiát, ami fénylésben, izzásban tartotta őket.
6: And as a result, the light was carried over the whole region.
4: És ennek eredményeként a fény elhatolt az egész térségben.
6: And it was easily accessible for anyone who wanted to come to the light.
4: És könnyen hozzáférhetett bárki, aki a fényhez akart jönni.
6: Then he had a third picture.
4: Aztán
6: what God said there was, these are the houses of peace.

0: segítségével az erőművel. És ezek a kis fehér fénypontok ugyanolyan minőségű fénnyel világítottak, mint amilyen az erőműnek volt.
1: But these spots of light were scattered over the whole region.
0: De az egész térségben szét voltak szórva ezek a fehér fénypontok.
1: And the power which kept them glowing was supplied by the power station.
0: És az erőmű szolgáltatta azt az energiát, ami fénylésben, izzásban tartotta őket.
1: And as a result, the light was carried over the whole region.
0: És ennek eredményeként a fény elhatolt az egész térségben.
1: And it was easily accessible for anyone who wanted to come to the light.
0: És könnyen hozzáférhetett bárki, aki a fényhez akart jönni.
1: Then he had a third picture. What God said there was, these are the houses of peace.
0: Isten azt mondta erről a képről, hogy ezek a pöttyök a békesség házai.
1: I knew immediately what this meant.
0: Azonnal tudtam, mit jelent ez.
1: And then the third picture showed the same map.
0: A harmadik kép ugyanezt a térképet mutatta.
1: But many of the spots of supernaturally bright white light had become larger and they had changed in color.
0: És sok ilyen fénypont, ami korábban ilyen hófehér természetfölötti fényel izzott, nagyobbá vált és megváltozott a színe.
1: The spot of brilliant supernatural white light had been replaced by a larger flame.
0: A fehér természetfölötti sugárzó pontot helyettesítette egy sárgásabb láng.
1: And God said, "These are the bush churches."
0: És azt mondta Isten, hogy ezek a bokor gyülekezetek.
1: I knew exactly what this meant.
0: Pontosan tudtam, hogy mit jelentett ez.
1: Because of things that God had been saying to me for years.
0: Mert Isten már évek óta beszél nekem ezekről a dolgokról.
1: And I want to take time to explain these things.
0: És most időt akarok arra szánni, hogy ezt elmagyarázzam.
1: The first priority is to establish these atomic power stations, the tabernacles of David.
0: Tehát a legfontosabb ezeknek az atomerőműveknek a létrehozása, az a Dávid sátrainak a felállítása.
1: And they give power and the potential of supernatural light to the whole region.
0: Ezek energiát, a természet fölötti fénynek a lehetőségét adják az egész térségnek.
1: But the raising up of these power stations was not enough.
0: De nem elég felállítani az erőműveket.
1: We also had to have the houses of peace.
0: A békesség házaira is szükség van.
1: Now come to page 42 in your notes.
0: A jegyzetbe lapozzatok a 42. oldalra.
1: We read in Luke 4:14.
0: A Lukács 4:14-ben azt olvassuk.
1: Again in Matthew 11:11 through 13.
0: Valamint a Máté 11:11-től 13-ig.
1: Jesus was anointed by the Spirit.
0: Hogy Jézust felkente a Szentlélek.
1: And he himself became the beginning of the kingdom of God.
0: És ő maga vált Isten királyságának a kezdetévé.
1: The moment the kingdom of God was manifested,
0: abban a pillanatban, ahogy Isten királysága megnyilvánult,
1: it was violently attacked.
0: Erőszakos támadásokat élt át.
1: It always is.
0: Ez mindig így van.
1: You can have church and not be the kingdom and the devil will leave you alone, largely.
0: Hogyha van egy gyülekezeted, de Isten királysága nincsen ott, akkor nagyjából általában az ördög békén
1: hagy. But if you become the kingdom, you're making a declaration.
0: De hogyha Isten királysága nyilvánul meg közöttetek, akkor ezzel kijelentetek
1: you
0: valamit.
1: See, there's no vacant ground.
0: Tudjátok, nincsen senki földje.
1: There's not a square centimeter of the earth which is not already occupied.
0: A földgolyónak egy négyzetcentiméteres sincs, amit valaki már ne foglalt volna el.
1: So if you're going to bring the kingdom of God, you have to forcibly remove the kingdom of darkness.
0: Tehát, hogyha Isten királyságát valahol meg akarod szilárdítani, akkor onnan a sötétség királyságát el kell mozdítani.
1: So to pray about the kingdom.
0: Tehát, hogyha imádkozunk Isten királysága érdekében.
1: And to talk about the kingdom.
0: Meg beszélünk róla.
1: Of itself is a declaration of war.
0: Ez már önmagában hadüzenet.
1: And so out of terror of that kingdom, the devil will come and violently attack the embryonic manifestation of the kingdom.
0: És az ördög annyira fél ettől a királyságtól, hogy amikor még embrionális állapotban van, megpróbálja megtámadni és elpusztítani a kezdeteit is.
1: For 30 years Jesus came every Saturday to his own home synagogue and was a perfectly good Jewish boy.
0: 30 éven keresztül Jézus minden szombaton elment a városában, a zsinagógába, és tökéletesen jó zsidó fiú volt.
1: He did not disturb the present religious system because the time had not yet come.
0: Nem zavarta meg a korabeli vallásos rendszert még, mert még nem jött el az ideje. Még nem jött el a királyság ideje.
1: And then he was anointed with the Holy Spirit and power.
0: Aztán felkente őt a Szentlélek erővel.
1: Came back to his own home synagogue as his custom was.
0: Aztán bement újra az otthoni zsinagógájába a szokása szerint.
1: But now he wasn't just Jesus, the good Jewish boy. De he was Jesus, the beginning of the kingdom.
0: De most már ő nem csak Jézus volt a jó zsidó fiú, hanem Jézus, a királyság kezdete volt.

0: And the moment the kingdom came to Nazareth, war was declared.
1: És abban a pillanatban, ahogy Isten királysága eljött Názáretbe, meghirdettetett a háború.
0: They'd listened to him politely read the scriptures and teach possibly for 20 years.
1: Lehet, hogy már 20 éve hallgatták ott az emberek udvariasan, hogy Jézus felolvassa az írásokból és azokat magyarázza.
0: While it was not the kingdom, they enjoyed the teaching.
1: Amíg nem Isten királyságáról volt szó, addig élvezték ezt a tanítást.
0: But the first Saturday, the kingdom came to Nazareth, war was declared.
1: De az első olyan szombaton, amikor Isten királysága megérkezett Názáretbe, megüzentetett a háború.
0: And suddenly, the people in his own home church were mad enough to kill him.
1: És hirtelen annyira bedühörtek Jézusra a saját gyülekezetének a tagjai, hogy eléggé haragudtak ahhoz, hogy megöljék őt.
0: I'm just prophesying for when you go home.
1: Most csak megprofétálom, mi lesz veletek, amikor már hazamentek.
0: Now, the reaction of Jesus was to bring even greater a violence against the violent.
1: Jézus ezzel úgy reagált erre az erőszakra, hogy még nagyobb erővel nyomatta a királyságot.
0: He didn't make peace, he made war.
1: Nem békét kötött, hanem vívta a háborút.
0: And the main weapon of his warfare were mighty signs and wonders and miracles.
1: És a háborújának a fő fegyverei a hatalmas jelek és csodák voltak.
0: He didn't attack the people, he attacked the devil.
1: Nem az embereket támadta meg, hanem az ördögöt.
0: He didn't go for them, he went for the works of Satan and began to totally destroy them. Hallelujah.
1: Nem az embereket üldözte, hanem az ördögnek a munkáját, és azokat le is rontotta.
0: And then so he began to advance violently the kingdom.
1: Tehát elkezdte erőszakosan terjeszteni Isten királyságát.
0: Amen. Once the kingdom's come,
1: miután eljött a királyság,
0: it means war.
1: Ez háborút jelent.
0: And it's a kingdom is a violent thing.
1: És Isten királysága egy ilyen erővel ható dolog.
0: Luke 9.
1: A Lukács 9-ben.
0: A few months later.
1: Néhány hónappal később.
0: He sent out the 12.
1: Jézus kiküldte a 12-t.
0: To do what?
1: Hogy mit tegyenek?
0: To heal all diseases and to cast out all devils.
1: Gyógyítsanak minden betegséget és kiűzzenek minden démont.
0: It didn't matter what rank or position they had. He said, cast them out.
1: Teljesen mindegy volt, hogy milyen rangúak ezek a démonok, azt mondta Jézus, üzzétek ki őket.
0: It wasn't just backaches and headaches, it was all diseases.
1: Nem csak fejfájások és hátfájások, hanem minden betegség meggyógyult
0: all
1: ennek
0: diseases,
1: hatására.
0: All devils.
1: Minden ördögöt kiűzött és minden betegséget meggyógyított.
0: Cast them out.
1: Üzzétek ki
0: őket, tell them that the kingdom of God
1: és mondjátok meg az embereknek, hogy eljött Isten királysága.
0: That's the kingdom.
1: Mert ez a királyság.
0: And so the first people to be sent out were the first 12 apostles.
1: Tehát az 12 apostol volt az első embercsoport, akit Jézus kiküldött.
0: That was the beginning of their apostolic ministry.
1: Ez volt az apostoli szolgálatuk kezdete.
0: And then a few months later,
1: aztán néhány hónappal
0: később, he appointed another 70.
1: Jézus kijelölt másik 70-et.
0: Now the apostles could roam anywhere and everywhere preaching and proclaiming the kingdom of God.
1: Az apostolok elmehettek bárhova és mindenhova, hogy hirdessék Isten királyságát.
0: He only gave them one limitation at that time.
1: Jézus akkor csak egy korlátozást adott az apostoloknak területileg.
0: They were to go to the lost sheep of the house of Israel.
1: Izrael házának az elveszett juhaihoz kellett, hogy menjenek.
0: It wasn't the moment yet to go to the Gentiles.
1: Még nem jött el az a pillanat, hogy elmenjenek a pogányokhoz.
0: But within Judea they could go anywhere.
1: De Judeán belül bárhova elmehettek.
0: Now, when it comes to the 70,
1: amikor már a 70-et küldi ki Jézus,
0: he gave them more specific instructions.
1: Nekik már konkrétabb utasításokat adott.
0: Let's turn to Luke 10 just for a moment.
1: Akkor egy persze lapozzunk a Lukács 10-hez.
0: Luke chapter 10.
1: Lukács 10.
0: And we're going to come to verse 1. Now, in all these sendings,
1: mindezekben a kiküldésekben,
0: the Greek word is the word apostelio.
1: Az apostelio az a görög szó, ami szerepel.
0: It means to send apostolically.
1: Ez azt jelenti, hogy apostoli módon kiküldeni.
0: There's two words for send. One is pempo, one is apostelio.
1: Két szó van görögül a küldése, az egyik a pempo, a másik az apostelio.
0: And by the time the gospel was written, apostelio had developed a particular specific meaning.
1: És mire az evangéliumokat megírták, az apostelio ige egy különös jelentést nyert.
0: It had become particularly popular in the days of the Greek, great Greek empire.
1: Különösen a nagy görög birodalom napjaiban volt népszerű ez a szó.
0: particularly Alexander the Great.
1: Különösen Nagy Sándor idejében.
0: He would send out military expeditions to conquer and extend his kingdom.
1: Aki kiküldött bizonyos hadseregeket bizonyos területekre, hogy hódítsanak meg területeket és tágítsák az ő királyságának a méretét.
0: The military commander was called an apostle, a sent one.
1: És apostolnak, tehát küldöttnek nevezték ennek a hadseregnek a parancsnokát.
0: And the army that was sent with him was called an apostolate. Apostolically sent community of warriors.
1: Tehát apostolátnak hívták a vele küldött katonákat, tehát egy apostoli módon kiküldött katonai csapat tagjai voltak.
0: They were not apostles.
1: Ők nem apostolok voltak
0: már. They were apostolically sent.
1: Hanem apostoli módon küldött emberek voltak.
0: And they were an apostolic government.
1: És apostoli kormányzás alatt működtek.
0: In Luke 9 he sends out the apostles.
1: A Lukács 9-ben Jézus kiküldte az apostolokat.
0: In Luke 10 he apostolically sends the 70, but they're not apostles.
1: És a Lukács 10-ben apostoli módon kiküldi a 70-et, de ők nem apostolok.
0: But they are to function under apostolic leadership.
1: De nekik apostoli vezetők alatt kell működniük.
0: And at particular point of time, Jesus himself was the founding apostle of the forceful advance of the kingdom.
1: És ebben az időpontban Jézus volt az alapító apostola Isten királysága erőteljes erőszakos előrenyomulásának.
0: They couldn't go anywhere, they had to go where they were sent.
1: Tehát ezek az emberek nem mehettek csak úgy bárhova, hanem oda mehettek csak ahova küldték őket.
0: He sent them out two by two to wherever he himself was going to come.
1: Jézus kettesével küldte ki őket mindazokra a helyekre, ahova ő is utána menendő volt.
0: And God showed me that the 70 were the New Testament equivalent of the houses of peace and were the vision that France saw.
1: És Isten megmutatta nekem, hogy ez a 72-esével kiküldött tanítvány volt az új szövetségi képe ezeknek a békesség házainak, amiket látott Francia képen. Akkor a Lukács 10-ben nézzük.
0: In verse 2,
1: azt mondja a 2-es versben,
0: don't expect big things, just if you get a church of 100, you're doing well.
1: Ne számítsatok nagy dolgokra, hogy egy 200 fő, vagy 100 fős gyülekezetet összehozok, az már nagyon jó lesz.
0: To what I said.
1: Most a német hölgy felolvasta az igét, és Ellen mondta, hogy csak azt fordítsa, amit ő mondta.
0: If you get 100 people in that environment, you're doing well.
1: Tehát ne számítsatok arra, hogy nagy gyülekezetet alapítotok, hogyha 100 embert össze tudtok gyűjteni ebben a környezetben, akkor jól csináltátok. Ezt mondta Jézus, nem ezt mondta. Mit mondott? Akkor most olvassuk el.
0: The harvest is truly great.
1: Az aratnivaló sok.
0: But the laborers are few.
1: De a munkás kevés.
0: Therefore pray the Lord of the harvest to send out laborers into his harvest field.
1: Kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldje munkásokat az ő aratásába.
0: Go your way.
1: Menjetek el.
0: I apostelio you.
1: Imén elbocsátlak, apostelliózlak titeket. 5. vers.
0: Whatever house you enter, first say peace to this house.
1: Valamely házba bementek, először ezt mondjátok, békessége háznak.
0: In the English Bible we've got to change the translation.
1: Az angol Biblia fordításban meg kell változtatni ezt a fordítást.
0: There's a definite article there.
1: Tehát kell egy határozott névelőben.
0: And it should read like this.
1: És a következő módon kéne, hogy hangozzék.
0: If the son of peace is there.
1: Hogyha ott van a békesség fia, tehát nem egy békesség fia.
0: The son of peace is there.
1: Tehát vannak ott a békesség fiai.
0: Your peace will rest upon it.
1: Akkor a ti békességetek meg fog rajtuk nyugodni.
0: In the same place, eating and drinking, etc.
1: És aztán maradjatok azon a helyen, és ott egyetek, igyatok, stb.
0: Come down to verse 9.
1: 9. vers.
0: Heal the sick there.
1: Gyógyítsátok a betegeket.
0: And say to them, the kingdom of God has come near to you.
1: És mondjátok nekik, hogy elközelített hozzátok az Isten országa.
0: So what we see is the need to go and establish the houses of peace.
1: Tehát azt látjuk, hogy el kell mennünk, és a békesség házait kell megalapítanunk.
0: And he sent them out two by two.
1: És Jézus kettesével küldte ki őket.
0: Now that's the minimum quorum, but two's enough.
1: Két ember is elég, ez a minimális döntéshozatali képességhez kellő mennyiség.
0: In the real plan of God,
1: tehát meg kell, hogy lássuk, hogy Isten tervében
0: there's a certain base community that are permanently there to maintain the powerhouse and maintain the power flow in the tabernacle of David.
1: Isten tervei szerint mindig kell, hogy legyen egy bázischoport, egy alapcsoport, aki mindig ott tartózkodik Dávid sátorában, és folyamatban tartják az erőnek az áradását. Dávid nem lakott az ő sátorában.
0: His leaders did not stay permanently in the tabernacle of David.
1: És a vezetői sem maradtak ott állandóan.
0: They went there for seasons of refreshment.
1: A felfrissülés időszakaira mentek oda.
0: for guidance and for strategy.
1: Arra, hogy stratégiát és vezetést kapjanak
0: Istentől.
1: But then
0: they moved out over the whole kingdom to be the enforcers of the power of that kingdom.
1: De utána utazgattak az egész országba, hogy foganatosítsák ennek a királyságnak az erejét.
0: And what I see and what we're going to establish in San Antonio.
1: Tehát amit látok és amit létre fogunk hozni San Antonióban.
0: We're going to have a basic core that run the powerhouse.
1: Azaz lesz, hogy lesz egy ilyen mag, lesz egy csoport, aki üzemelteti az erőművet.
0: And people like myself will come to the powerhouse for periods of charging, but we will go out from there powerfully empowered to go and do what we have to go and do.
1: És lesznek emberek, mint például én, akik időszakonként elmegyünk újra töltésre ebbe az erőműbe, aztán újra kimegyünk onnan, hogy erővel meg tudjuk tenni azt, ami a feladatunk.
0: And while that powerhouse is charging with that incredible atomic power,
1: és miközben ebben ez az erőmű feltölt mindenkit ezzel a fantasztikus atomenergiával,
0: we are fueling all the houses of peace across the city.
1: Az egész városban ezeket a békesség házait is ellátjuk ezzel az energiával, üzemanyaggal. Az emberek bemennek oda.
0: They will receive the power and the anointing.
1: Megkapják az erőt és a keretet.
0: But they won't stay there.
1: De nem maradnak az erőműben.
0: They'll come back periodically for recharging.
1: Időszakonként visszamennek oda újra töltésre.
0: But when they leave the presence of that tabernacle,
1: de amikor elmennek a sátorból,
0: they'll be connected by a spiritual cable. The power will go on continually flowing in them.
1: Egy szellemi vezetékkel összekötetésben maradnak az erőművel, és az erő ilyen módon folyamatosan áradni fog beléjük, és elterjednek az egész városban ezek az emberek.
0: A house of peace.
1: És létrehozzák a békesség házait.
0: Where the son of peace can be found.
1: Ahol megtalálhatók a békesség fiai.
0: So people don't have to come to the tabernacle, they come to the nearest house of peace.
1: Tehát nem kell mindenkinek elmenni az erőműbe, hanem elmennek a hozzájuk legközelebb eső békesség házába.
0: Now this is what I believe are the right kind of evangelistic home groups there to be houses of peace.
1: Hiszem, hogy ezek a megfelelő fajta evangelizációs házi csoportok, ezek a békesség házai.
0: They've been doing this for years in Seoul in South Korea.
1: Dél-Koreában, Szöulban már évek óta csinálják ezt.
0: They've just begun to do this in Miami, Florida.
1: Floridában, Miamiban most kezdték el.
0: As soon as we possibly can, we're going to be doing this in San Antonio. It's got to be within weeks or I'll go crazy.
1: És amit lehet, elkezdjük ezt San Antonióban is. Heteken belül el kell, hogy kezdjön, különben meg fogok
0: őrülni. There'll be these locations around the city where people say, if you go to number 43, those people there, they've got power.
1: Tehát lesznek az egész városban ilyen módon olyan helyek, ahol az emberek majd tudják mondani a többieknek, hogyha elvész itt a 43-as számú házba, azoknak az embereknek erejük van. Kiűzik a démonokat, gyógyítják a betegeket.
0: They mend marriages. It just go there and you feel the power presence of God.
1: Meg helyrehoznak házasságokat, csak menj oda és érezni fogod Istennek az erejét és jelenlétét.
0: This is what we did in the city of Bombay many years ago.
1: Sok évvel ezelőtt Bombayban is ezt csináltuk.
0: When the power of God hit this vast section of the city.
1: Amikor Isten ereje rászállt ennek a hatalmas városnak egy nagy részére.
0: We established across the city 3,000 evangelizing house groups.
1: Az egész városban 3000 evangelizáló házi csoportot hoztunk létre.
0: Same as it was in Seoul, South Korea.
1: Ugyanúgy, ahogy Dél-Koreában, Szöulban tették.
0: And if people went into that little apartment, they met the power of God in the two people that were living there.
1: És aki bement ezekbe a kis lakásokba, az találkozhatott Isten erejével azon a két emberen keresztül, aki ott lakott.
0: And they moved in miraculous power and all kinds of healings and deliverances would just take place.
1: Ezeknek az embereknek az életében fantasztikus csodák történtek, óriási szabadulások és gyógyulások, amikkel ezek a békesség fiai szolgáltak.
0: And they would regularly come to the tabernacle of David to be recharged, to go back to their house of peace, to be a source of power in their own locality.
1: És ezek az emberek rendszeresen eljöttek a Dávid sátorába újratöltésre, hogy utána, amikor hazamennek a békesség házába, ahol laktak, a környezetük számára az erőt tudják közvetíteni. Isten ezt a mintát mutatta meg nekünk.
0: We don't want house groups that are just bless me clubs. We want them to be powerful evangelizing centers.
1: Nem akarjuk, hogy a házi csoportok csak ilyen magunk megáldására szolgáló helyek legyenek, hanem hogy erőteljes evangelizáló helyek is legyenek ezek a házi csoportok.
0: I've been into many of the home groups in Seoul and South was a number of the home groups in Seoul and South Korea.
1: Szöulban számos házi csoportba elmentem.
0: If they are not seeing people being converted all the time, they really feel they're backsliding.
1: Hogyha nem látják, hogy emberek állandóan megtérnek a körükben, akkor azt gondolják magukról, hogy visszaestek.
0: If a home group leader doesn't see his home group double through evangelization, he goes for 3 days to the Tabernacle of David to fast and pray to get repowered for his job as a home group leader.
1: Hogyha a házi csoportvezető nem tapasztalja, hogy megkettőződik az evangelizálás hatására a házi csoportja, akkor elmegy az imahelyre Dávid sátorába 3 napra imádkozni és böjtölni azért, hogy újra töltődhessen Isten erejével és újra tudjon hatékonyan szolgálni.
0: This began to happen all over the city of Bombay. We knew 1/100th part of what was going on.
1: Bombayban ugyanez történt, és tudtuk, hogy hogyan zajlanak ezek a dolgok.
0: They would come to the weekly meetings and get charged and go back.
1: A heti összejövetelekre eljöttek az emberek a lakásaikból, és újra töltöttek, aztán hazamentek.
0: I can see now that if we had had a permanent place of prayer, like Prayer Mountain in Seoul, we would have seen something even more powerful.
1: Látom már, hogyha lett volna egy állandó imahelyünk, ahogy az imahegy Koreában, akkor még nagyobb hatással tudtunk volna
0: evangelizálni. That's the way the nations of Europe are going to be taken.
1: És Európa városait, nemzeteit is így lehet elfoglalni.
0: It's the establishing of these houses of peace everywhere.
1: Az, hogyha békesség házait hozunk létre mindenhol.
0: Right, let's just wait while they change the tape.
1: Akkor várjunk, míg megfordítják a kazettát.
0: Come to page 45.
1: Akkor lapozzunk a 45. oldalra a jegyzetben.
0: I'm just touching on things, you can read these notes, they're pretty comprehensive.
1: Majd elolvashatjátok a jegyzetet, ezek nagyon részletesek, csak rá, csak érintek néhány dolgot.
0: Qualities. The 70 have.
1: Szeretném megvizsgálni a 70 kiküldött tanítványnak 3 tulajdonságát.
0: I said to the Lord, I said, Lord, is there some prophetic message in the 70 or the 72, depending on which manuscript you read?
1: Megkérdeztem az Urat, hogy van-e valami profétai jelentősége annak, hogy pont 70 tanítványról volt szó, vagy 72-ről, attól függ, milyen kéziratot olvastunk.
0: I was looking for some deep allegorical meaning to all this. What's God saying in the 70?
1: Valami mély jelképes jelentést kerestem ebben, hogy mit akart Isten mondani ezzel a számmal.
0: You know, sometimes God isn't as half as prophetic as we sometimes think he is.
1: Néha Isten félig sem olyan profétikus, mint amilyennek képzeljük.
0: He likes to speak in truth, not in riddles.
1: Ő szeret igazságokat mondani, és nem rejtvényeket.
0: You know what he said to me?
1: Tudjátok, mit mondott nekem Isten?
0: He said 70 was all I could find.
1: Azt mondta, hogy csak 70-et találtam.
0: Now, 20,000 would come to a free men's breakfast. It's still the same today.
1: 20,000-en eljöttek, amikor a férfiak Jézus felajánlott egy ingyen reggelit, ez még ma is így van.
0: One person comes to be trained for prayer. That's a similar statistics in America, anyway.
1: De az imára való kiképzés, csak egy ember jelentkezik. Amerikában hasonlóak a statisztikák ehhez.
0: There were 500 at one time that called themselves his disciples, and they probably truly meant it.
1: Egyszer 500-an nevezték magukat Jézus tanítványainak, és valószínűleg komolyan is gondolták ezt.
0: But there were 70 that fulfilled the conditions.
1: De csak 70-en töltötték be a feltételeket.
0: And I believe anybody who wants to be in that 70 club can be if they will fulfill the conditions.
1: És hiszem, hogy bárki, aki tagja akar lenni a 70-ek klubjának, tagja lehet, hogyha a feltételeket betölti.
0: And there are 3 qualities. I put down 2, but I've changed my mind since I wrote the notes.
1: És 3 tulajdonság, 3 feltétel van. 2-t írtam le, de mióta megírtam a jegyzetet, kitaláltam még egyet. Tehát a 70-esek klubjában a tagsághoz a következő 3 feltételt kell betölteni.
0: Abandoned in adoring worship.
1: Ezek az emberek teljesen belefeledkeztek az Isten csodáló imádásban.
0: That's number 1.
1: Ez az első pont.
0: Number 2.
1: Második.
0: They were committed to total obedience.
1: Elkötelezték magukat a maradéktalan engedelmességre.
0: And here's number 3, which is not in your notes, but you can write it in now.
1: A harmadik pedig, ami nincs benne a jegyzetben, de most beleírhatjátok.
0: They were committed to relentless warfare.
1: Elkötelezték magukat a könyörtelen harcra.
0: So there's the 3 things.
1: Tehát ez az a 3 tulajdonság.
0: Abandoned to adoring worship.
1: Belefeledkezni az Istent csodáló imádásban.
0: Committed to total obedience.
1: Elkötelezettek lenni a teljes engedelmességre.
0: And committed to relentless warfare.
1: És az engesztelhetetlen harcra.
0: Now this word appoint.
1: Ez a szó, hogy kijelölni valakit, elküldeni.
0: It has the idea of locating something geographically.
1: Ebben az rejlik benne, hogy valakit földrajzilag elhelyezni valahova.
0: And it has the idea of locating relationally.
1: Illetve elhelyezni valakit egy kapcsolatban.
0: Here's my chair.
1: Tehát itt a székem.
0: And I place the chair.
1: Elhelyezem ezt a széket ide.
0: Or if you like, I appoint the chair.
1: Vagy hogyha így akarjátok mondani, kijelölöm ide
0: and
1: ezt a széket.
0: Place it
1: és elhelyezem
0: next to the other chair.
1: A másik szék mellé.
0: So it's located in a particular location.
1: Tehát egy adott helyre helyezem el.
0: No, it's okay. But it's also locked. It's also locked.
1: De ugyanakkor összekapcsolom.
0: In terms of relationship, do you get the idea of this word?
1: Egy kapcsolatba is. Tehát értitek, mit jelent ez a szó?
0: Part of the 70 club,
1: tehát hogyha valaki a 70-esek klubjába akar tartozni.
0: You've got to be willing to be located.
1: Hajlandónak kell lenni arra, hogy Isten elhelyezze valahova.
0: And you've got to be willing to be relationally joined.
1: És hajlandónak kell lennie arra, hogy kapcsolatokba legyen belekötve.
0: And you can't move until God says you can.
1: És onnan nem mozdulhat addig, amíg Isten ezt nem engedi meg.
0: It speaks several times in Scripture of being bound together in the bond of peace.
1: Az ige többször beszél arról, hogy össze vagyunk kötve egymással a békesség kötelében.
0: And the word that's used is the Greek word sundesmos.
1: És a sundesmos. Sundesmos az a görög szó, amit itt használ a Biblia.
0: Comes from the days of the slave gang.
1: A rabszolgaság és a gladiátor harcok idejéből származik ez a szó, amikor két rabszolga elment, hogy egy igába kötve dolgozzon együtt.
0: They were chained together.
1: Összeláncolták őket egymással.
0: By a sundesmos.
1: Egy ilyen sundesmosszal.
0: And I may not like the person working next to me.
1: És lehet, hogy neked nem tetszik az ember, aki mellettem dolgozik. Hát miért nem szeretem ezt a nőt, miért tettétek mellém? De hogyha össze vagyunk kötözve, akkor nem dönthetek, hogy vele akarok lenni, vagy nem.
0: Now that's how the Bible talks about our relationships.
1: A Biblia így beszél a kapcsolatainkról is.
0: If God's put you there,
1: hogyha Isten elhelyezett bele,
0: chained,
1: és bele vagy láncolva ebben,
0: by the bond of peace,
1: a békesség kötelével,
0: you can't go anywhere till the slave master releases you.
1: Hello. Akkor nem mehetsz sehova, amíg a rabszolgatartót el nem enged onnan.
0: Now, can God place you? That's the first question.
1: Az első kérdés, hogy Istennek megengeded, hogy elhelyezzen téged.
0: Or are you jumping around to find some other way to promote your own ministry?
1: Vagy mindig ide-oda ugrálsz, hogy keresed azokat a módokat, ahogy a saját szolgálatodat
0: előléptetheted.
1: Vagy az Úr helyez el oda, ahol vagy, és nem mozdulsz addig onnan, amíg az Úr el nem küld máshova.
0: And the second thing is that you accept the relationship connections that God's given you, and you cannot break those either, except it's clearly and declared to be the will of God for you.
1: A másik dolog, hogy elfogadod azokat a kapcsolati kötelékeket, amik közé Isten elhelyez téged, és nem mozdulsz ki azokból addig, amíg Isten ezt teljesen konkrétan határozottan meg nem mondja, hogy tedd meg.
0: Offended everybody.
1: Jézus nagyon vigyázott arra, hogy mindenkit megbotránkoztasson.
0: Because he wanted to see what they would do if they were offended.
1: Mert kíváncsi volt, hogy mit csinálnak az emberek, amikor megbotránkoznak.
0: And many of them left him when he preached that terrible message on eating his flesh and drinking his blood.
1: És sokan elhagyták őt, amikor azt a szörnyű üzenetet elmondta arról, hogy enni kell az ő testét és inni kell a vérét.
0: Peter was deeply offended.
1: Péter is mélységesen megbotránkozott.
0: And he felt like leaving.
1: És kedve volt elmenni.
0: But there was a chain holding him.
1: De tartotta őt egy lánc.
0: Jesus could feel the pull on the chain.
1: Jézus érezte, hogy húzzák rajta a láncot.
0: He said, "Do you want to go away?"
1: Megkérdezte, te is el akarsz menni?
0: I would if I could.
1: Azt mondta Péter, hát mennék, ha tudnék.
0: But I can't.
1: De nem mehetek.
0: For I know that you are the Christ.
1: Mert tudom, hogy te vagy a Krisztus.
0: And that you have the words of eternal life.
1: És nálad vannak az örök élet beszédei.
0: And there's no place else for me to go.
1: És semmi más hely nincs, ahova mehetnék.
0: Once he passed that offense test.
1: Miután Péter átment ezen a megbotránkozási próbán.
0: Jesus could then appoint him. Hello, can you hear me?
1: Jézus kijelölhette őt. Halljátok,
0: now,
1: amit
0: Jesus
1: mondott?
0: Jesus would not have anybody in his leadership team that had not already passed the offense test.
1: Jézus nem akarta, hogy bárki is benne legyen a vezetőinek a csapatába, aki még nem ment át a megbotránkozási próbán.
0: Look, I want to tell you guys, you're not always going to like me. You think I'm the greatest man of God now, but you wait. I'm going to show you there's a side of me that you won't like.
1: Elmondom nektek, emberek, hogy nem fogtok engem mindig kedvelni. Jelenleg azt gondoljátok, hogy én vagyok Istennek a legnagyszerűbb szolgája, de fogok nektek mutatni olyan oldalakat magamról, amit nem fogtok szeretni.
0: When that revelation comes of who I am,
1: de amikor majd megjön a számotokra az a kinyilatkoztatás, hogy mi a legrosszabb bennem,
0: are you going to stick with me?
1: Akkor is velem fogtok maradni?
0: Because you're not held by your liking me, you're held by the appointing of God.
1: Meg fogtok maradni, hogyha nem azt tart titeket mellettem, hogy szerettek engem, hanem az, hogy Isten jelölt ki titeket mellém.
0: If we start to form leadership teams like that, then we will have the unbreakable power to advance the kingdom.
1: Hogyha ilyen vezetői csapatokat hozunk létre, akkor rendelkezünk azzal a megtörhetetlen erővel, ami Isten királyságát előre tudja mozdítani.
0: And the people that accepted these conditions,
1: és azok az emberek, akik elfogadták ezeket a feltételeket,
0: he appointed them.
1: Azokat kijelölte Jézus.
0: And he said, now you too, you go there and stay there. I'm coming myself, but you are to there to advance the kingdom in preparation for my coming.
1: Azt mondta nekik, hogy ti ketten menjetek el erre és erre a helyre, maradjatok ott, én is fogok jönni, de ti legyetek ott, és mozdítsátok elő Isten királyságának a dolgát. Az apostolok mindenfelé mozogtak, de az apostolok kiküldöttek nem.
0: They weren't less important, it was just a different calling upon their lives.
1: Ők nem voltak kevésbé fontosak, csak másféle elhívás volt az életükön.
0: And many leaders of churches are so busy running around answering invitations that their own church is falling apart through neglect.
1: És sok gyülekezetvezetőt annyira lefoglal az, hogy mindenféle meghívásnak elgettéve ide-oda utazgat, hogy a saját gyülekezetük haldoklik az elhanyagoltság miatt.
0: We're so glad to have Alan Vincent with us.
1: Nagyon örülünk, hogy velünk van Alan Vincent.
0: This mighty apostle.
1: Ez a hatalmas apostol.
0: He's preached in 37 different nations.
1: Már 37 különböző országban prédikált.
0: But supposing I preached in 35 of them in disobedience.
1: De tegyük fel, hogy 35 nemzetben ezek közül engedetlenségből prédikáltam.
0: What does that make me?
1: Ez mivé tesz engem?
0: Just a disobedient apostolic rebel.
1: Egy engedetlen lázadó apostollá.
0: Amen.
1: Így van.
0: But sister and brother Schmuck, who stayed there in that place and battled through to see a victory of God, I tell you, they are more precious in his sight.
1: De Schmuck testvér és testvérnő, akik itt maradtak, és végig harcolták a nagy harcot, amíg Isten győzelme át nem tudott itt törni, ő nekik nagyobb a jutalmuk, mert engedelmesebbek voltak, lehet, hogy ezzel profétálok fölöttük. Tehát fontos, hogy az értékrendetek az ige fényében legyen átrendezve.
0: And these houses of peace are as important as the tabernacle of David.
1: Ezek a békességházai ugyanolyan fontosak, mint a Dávid sátorai.
0: Each play their part.
1: Mindegyiknek megvan a szerepe.
0: They're intrinsically connected.
1: Szervesen összekapcsolódnak egymással.
0: And one fuels the other and enables the other one to complete its work.
1: És az egyik energiát ad a másiknak, és képesíteti azt arra, hogy a saját feladatát betöltse.
0: Now let's go to the third thing, the bush churches.
1: Most nézzük a harmadik dolgot, a bokor gyülekezeteket.
0: My wife and I, we lived in India for years.
1: A feleségemmel Indiában éltünk éveken keresztül.
0: And we are ardent tea drinkers.
1: És szenvedélyes teaívók voltunk.
0: And I've seen tea growing in the Nilgiri Hills and in Assam in India.
1: És láttuk, hogy Assamban és a Nilgiri hegyeken hogyan nő a tea.
0: And also in Kenya that the tea grows.
1: Kenyában is láttuk, hogy hogyan nő a tea.
0: You may never have seen tea growing.
1: Lehet, hogy ti még soha nem láttatok teabokrot.
0: It grows on bushes about 1 to 1.5 meters tall.
1: A tea levél az ilyen 1-1.5 méteres bokrokon nő.
0: And its leaves are like photinia. Do you have photinia?
1: És olyannak a levelei, mint a fertinia nevű növény.
0: Anyway, if you're American, you should know what I'm talking about.
1: Az amerikaiak tudják, hogy mi ez a növény.
0: It's a bush about this size.
1: Ez egy körülbelül ekkora bokor.
0: Now, tea bushes do not like the direct sunlight. They grow much better in the shade.
1: A teabokrok nem szeretik a közvetlen napsugárzást, jobban szeretik az árnyékot.
0: So in a tea garden, in between the bushes, trees are planted.
1: Tehát egy teaültetvényen a bokrok közé elültetnek fákat.
0: And these trees grow to for their branches to touch one another.
1: És ezek a fák úgy megnőnek, hogy az ágaik összeérjenek a bokrok fölött.
0: And they give shade and covering to the tucherama. They give shade and covering for the tea bushes.
1: És a tea bokrok számára fedezéket és árnyékot biztosítanak
0: now,
1: ezek a faágak.
0: Now these great trees are the regional churches which God is raising up.
1: Ezek a fák azok a térségeket uralló és ellátó gyülekezetek, amiket
0: and
1: Isten támaszt.
0: I believe everyone should have an atomic power station.
1: És hiszem, hogy minden ilyen gyülekezetben kell, hogy legyen egy atomerőmű.
0: As an essential part of that regional center.
1: Ami a térségi központnak egy szerves része.
0: Now in the Bible we find certain churches were regional centers.
1: A Bibliában találunk több olyan gyülekezetet, ami térségi központ volt.
0: Jerusalem,
1: Jeruzsálem, Antiochia,
0: Thessalonica,
1: Thessalonica,
0: Ephesus. They were
1: Ephesus.
0: They were a different kind of church because they provided the power and shade and covering for a whole region.
1: Ezek másféle gyülekezetek voltak, mert ezek erőt és fedezéket jelentettek egy egész térségnek.
0: But under the regional center,
1: De a térségi központ alatt
0: many local churches grow in the shade and protection of that great tree that spread out its branches over them.
1: Sok helyi gyülekezet növekszik ennek a nagy fának az árnyékában és fedezékében, amely az ágait fölé védőleg kiterjeszti.
0: Now, does that make sense to you?
1: Értitek, hogy ez mit jelent?
0: God does not like mega churches that come and gobble up all the small churches.
1: Isten nem szereti azokat a mega gyülekezeteket, amelyek odajönnek egy helyre és az összes többi kis gyülekezetet bekebelezik.
0: He likes these regional churches to be large and powerful, but their passion is to see every church flourish and grow under their protection.
1: Isten azt szereti, hogyha vannak valóban ilyen hatalmas gyülekezetek, amelyek erősek, de akiknek a szívében az a legfontosabb, hogy a körülöttük levő kis gyülekezeteknek védelmet és fedezéket biztosítsanak, hogy azok is éljenek és viruljanak.
0: Walmart mentality.
1: Van sok ilyen gyülekezet Amerikában, akinek ilyen mentalitása van.
0: They're here to put everybody else out of business.
1: Hogy azért vannak ott, mint a gazok, hogy mindenki más kiszorítsanak az
0: üzletből.
1: És teljesen mindegy nekik, hogy hogy érik el ezt a célt.
0: Like that in the church.
1: De az egyház nem ilyen.
0: The regional churches
1: a térségi gyülekezetek
0: are raised up by God
1: ezeket Isten támasztja
0: to be the powerhouse
1: azért, hogy erőmű legyenek
0: and to give shade and protection
1: és védelmet és árnyékot biztosítsanak.
0: So every church flourishes and grows under their protection.
1: Hogy a védelmük alatt minden más gyülekezet növekedjen és virágozzon.
0: And I believe God wants a David's tabernacle in every one of these powerhouses.
1: És hiszem, hogy Isten minden egyes ilyen erőműben akar egy Dávid sátorát látni.
0: And I think we know already where some of these are to be raised up in Europe.
1: És hiszem, hogy már tudjuk, hogy némelyikük ezek közül hol fog felállni Európában.
0: Now what happens is when this whole multitude of houses of peace begin to get going.
1: Az történik, hogy amikor ez a rengeteg békességháza igazán beindul a működésben.
0: This happened in Bombay many, many, many times.
1: Nagyon-nagyon sokszor megtörtént ez Bombayban.
0: It's happened in Seoul thousands of times.
1: Több ezerszer megtörtént Szeulban.
0: This house group begins to grow and grow because of the people being evangelized by the power of that house of peace.
1: Ezek a házi csoportok csak nőnek és nőnek, mert az oda járó embereket evangelizálja az az erő, ami Istentől ott megnyilvánul.
0: The two people that started it.
1: És az a két ember, aki ezt beindította.
0: Become 12 people that meet regularly.
1: Két emberré válik, akik rendszeresen találkoznak.
0: Become 100 people that have got saved recently.
1: Aztán lesz még 100 ember, aki nemrég tért meg köztük.
0: And if you get 100 people saved, they're going to bring their problems with them.
1: És hogyha 100 ember megtérését elérjük, azok akkor ezek magukkal hozzák a problémáikat.
0: While you're processing them, they are not glowing with the pure light of the tabernacle. Hello.
1: És miközben segítesz neki kialakulni, ezek az emberek nem világítanak a sátornak azzal a tiszta fehér fényével.
0: Now the light gets bigger because there's more people.
1: A fény nagyobb lesz, mert több az ember.
0: But it loses its white purity because of the problems and needs they bring with them.
1: De elveszti a fehér tisztaságát azok miatt a problémák miatt, nehézségek miatt, amiket ezek az emberek magukkal hoznak. Isten ez nem aggasztja.
0: He doesn't mind mess in his house so long as people are getting transformed.
1: Isten nem zavarja, hogyha a házában zűrzavar van, egész addig, amíg az emberek átalakulnak ott.
0: Amen?
1: Így van.
0: So you accept the fact that you've got people. Oh, I better not use the terms.
1: Tehát el kell fogadnod,
0: hogy they mess up and make a mess and they spoil the purity of our revelation of Jesus.
1: Hogy ezek az újonnan jöttek, ezek tönkreteszik ezt a tiszta fehérséget, és hozzák az űrzavarukat, de Jézus
0: an ever increasing imperfect periphery.
1: Helyrehozza őket. Mindig kell, hogy legyen egy tiszta fehéren izzó magja ennek a gyülekezetnek, de mindig lesz egy zűrzavarosabb külső réteg körülöttük, külső kör,
0: when I first started
1: ami növekszik.
0: Churches,
1: amikor én elkezdtem gyülekezeteket alapítani,
0: I said, I want a pure church.
1: Azt mondtam, én egy tiszta gyülekezetet akarok.
0: 100% pure,
1: 100%-ig tisztát, 100%-ig
0: elkötelezettet,
1: hogyha hívlak titeket imádkozni, mindenki legyen ott, hogyha evangelizálni hívlak titeket, mindenki legyen ott.
0: If you're not prepared for this, I don't want you in my church.
1: Hogyha nem vagy erre hajlandó, akkor nem akarom, hogy az én gyülekezetembe járjál.
0: We took some of the rebels, we shot them and hung their bodies at the door of the church.
1: Néhány lázadót lelőttünk és kiakasztottuk a testüket a gyülekezet ajtajára.
0: And this was a warning to everybody else. Don't you behave like them.
1: Ez figyelmeztetés volt mindenki másnak, hogy nehogy így merjen viselkedni.
0: But it didn't make any difference.
1: De ettől nem változott semmi.
0: Then I realized that God was not the schoolmaster that I was behaving.
1: Aztán Isten, rájöttem, hogy Isten nem az az iskolai igazgató, aki én próbáltam lenni.
0: His passion is to bring people to purity.
1: Istennek az van a szívében, hogy az embereket eljuttassa a tisztaságra.
0: But he's prepared to live with the mess while they're being processed.
1: De hajlandó az űrzavarral együtt élni addig, amíg az emberek ki nem alakulnak igazán.
0: So you need the pure core to keep the power flowing.
1: Tehát szükség van a tiszta magra ahhoz, hogy az erő folyamatosan áradjon.
0: The light's gonna change.
1: De megváltozik a fénynek a színe.
0: Because you are gathering in lost and needy people, and they are in the process of being transformed.
1: Mert elveszett és szükségbe levő embereket gyűjtesz magad köré, és ezek az átalakulás folyamatában vannak.
0: Over the city of Bombay.
1: Bombay városában.
0: In the recent evaluation that I did.
1: A legutóbbi értékelésem szerint
0: there are more than 10,000 house groups across the city.
1: Jelenleg több mint 10,000 házi csoport van a városban.
0: And there are more than 3,000 congregations of more than 100 people.
1: És több mint 3,000 olyan gyülekezet, ahol több mint 100 ember van.
0: There's every kind of problem you can imagine.
1: Mindenféle elképzelhető problémával küzdködnek.
0: And there's the most glorious, glowing, shining saints that you've ever seen on the face of the whole
1: earth. És mégis a legdicsőségesebb, legragyogóbb, világítóbb szentek, akiket valaha láthattál a föld színén.
0: Glorious, wonderful, shining saints. Use your own vocabulary.
1: Dicsőséges, csodálatos, ragyogó szentek. Használd csak az én szavaimat nyugodtan.
0: But because there is that powerhouse minority.
1: De mivel ott van az a kisebbség, aki az erőművet képviseli.
0: And because there are always enough people to be establishing new houses of peace.
1: És mivel mindig van elég ember ahhoz, hogy új békesség házait hozzon létre.
0: The reaping of the harvest has never ceased.
1: Soha nem marad abba az aratás.
0: You see, to these houses of peace, Jesus said.
1: Tudjátok, Jézus azt mondta ezeknek a békesség házainak.
0: The harvest is truly plenteous.
1: Hogy az aratnivaló sok, valóban.
0: He did not say it to ordinary church members who were nowhere with God.
1: Ezt nem közönséges gyülekezeti tagoknak mondta, akik sehol nem tartanak Istennel.
0: You have to carefully read where Jesus speaks and to whom he is speaking.
1: Gondosan meg kell fontolni, hogy amikor Jézus valamit mond, azt kinek mondja.
0: So the 70 came back with great joy.
1: Tehát nagy örömmel jött vissza a 70.
0: They said even the demons are subject to us through your name.
1: Azt mondták, a te nevedben még a démonok is engednek nekünk.
0: And it's the only time that Jesus got excited and rejoiced and even danced with joy when he says, I saw Satan fall like a, from heaven.
1: Ez az egyetlen eset, amikor a Biblia feljegyzi, hogy Jézus ujjongott és örvendezett annyira, hogy még táncolt is, és azt mondta, hogy láttam Sátánt lehullani az égből, mint a
0: villámlást.
1: De azt mondta az embereknek, hogy ne azért örüljetek csak, hogy a démonok alá vannak vetve
0: nektek,
1: hanem azért örüljetek, hogy a nevetek fel van a mennyben írva, ezt mondta a tanítványoknak. Én ezt egy bizonyos értelmezésben olvastam éveken keresztül, de Isten a közelmúltban megmutatta nekem, hogy
0: más jelent.
1: Ez nem azt jelenti, hogy örüljetek, hogy a nevetek fel van írva az élet könyvébe, ami a bárányé, hanem hogy örüljetek, hogy a nevetek a mennyekbe fel van írva.
0: Of having a name in the sense of a reputation.
1: És itt az a görög szó szerepel, ami azt jelenti, hogy nevetek van, hírnevetek van. Híres nevetek van.
0: Like a famous musician will have a name, everybody knows the name because of his reputation.
1: Mint egy híres zenész, akinek neve van, mindenki ismeri a nevét, mert olyan híre van.
0: Now that's what the Greek word means.
1: Ezt jelenti ez a görög szó.
0: Jesus says, you've got a reputation in heaven.
1: Jézus azt mondta, hogy híretek van a mennyben.
0: They know your name.
1: Ismerik a neveteket.
0: And they're terrified of you.
1: És megvannak tőletek rémülve.
0: Now
1: a levegőjükben. Most üljöngetek ennek.
0: In the context of that, to those people, he then says Luke 10:19.
1: Aztán ebben az összefüggésben, amikor ezekhez az emberekhez beszél, akkor mondja Jézus a Lukács
0: 10:21-et. It's not written to all Christians.
1: Nem minden hívőnek mondja.
0: It's written to the 70.
1: Hanem a 70-nek mondta.
0: Who've got a few notches on their gun. They've seen a few victories.
1: Akinek volt már néhány sérülés a puskáján, mert néhány
0: the demons are scared of them.
1: Hírük volt a levegőjükben, a démonok féltek ezektől az emberektől.
0: They don't want to dice with them because there's a power of the kingdom that comes through them.
1: Nem akarnak újat hozni velük, mert a királyságnak az ereje jár együtt ezekkel az emberekkel.
0: Now to them Jesus said this.
1: Ezeknek az embereknek mondta Jézus azt.
0: Behold.
1: Íme.
0: I give you power over all the power of the enemy.
1: Erőt adok nektek az ellenség minden ereje fölött.
0: You can trample on scorpions and serpents.
1: Skorpiókon és kígyókon taposhattok.
0: And nothing shall by any means hurt you.
1: És semmi sem fog nektek ártani semmi módon.
0: Now that's the, if you like, that's the quality of the 70 club.
1: Hogyha akarjátok, akkor ezek azok a feltételek, amikkel az ember a 70-es
0: klubjához tartozhat. It's not the experience of all Christians living in any old messy way and fooling around with sin. It does not apply to them.
1: Ez nem minden keresztényre vonatkozik, aki a régi vallásos módon él és a bűnnel össze-vissza játszadozik és nagy zűrökben van az élete. Nem azokra vonatkozik.
0: So you can't jump into verse 19 unless you've qualified in verses 1 through 17.
1: Tehát, hogyha az első 17 versben lefektetett alapelveknek nem felelsz meg, akkor nem ugorhatsz oda rögtön a 19. vershez.
0: Amen. Do you hear what I'm saying?
1: Halljátok, amit mondok.
0: So if you pay the price,
1: tehát, hogyha megfizetitek az árát,
0: Jesus will take you the route,
1: akkor Jézus besoroz titeket,
0: and you get some notches on your gun,
1: és a ti puskátokon is lesz néhány győzelmi rovátka,
0: you will have a name in heaven, the demons will know you,
1: és nevetek lesz a levegőjékben, a démonok ismerni fognak titeket,
0: and they won't want to come near you, they won't want to deal with you,
1: és nem akarnak a közeletekbe menni és foglalkozni veletek,
0: but you can trample on them,
1: de ti rátok taposhattok, rájuk
0: you have
1: taposhattok,
0: all power and you have all authority over them,
1: és tiétek minden erő és hatalom fölöttük,
0: and they cannot hurt you any more than they could hurt Jesus,
1: és nem tudnak jobban ártani neked, mint ahogy Jézusnak tudtak.
0: And that includes Satan himself or any other rank of demon.
1: Ebbe beletartozik maga a sátán, vagy bármilyen rendű és rangú démon.
0: Amen? He didn't say the little demons, he said all demons.
1: Jézus nem azt mondta, hogy a kis démonok, hanem hogy bármely démon.
0: Amen? So if we will extend this to this,
1: tehát, hogyha kiterjesztjük ezt idáig,
0: then our regions are going to be flooded with light. It won't just stay in the powerhouse, it'll go all over our society.
1: Akkor a térségeinket elárasztja majd a fény. Ez nem marad benne az erőművekben, hanem a társadalomban, mint annak egészére elárad.
0: The tabernacle will flow into hundreds of homes.
1: Isten sátrának az ereje beárad több ezer otthonba.
0: And those homes will become burning centers of tabernacle power.
1: És ezek az otthonok, a sátor erejének az égő központjai lesznek.
0: And as they move in the power of God and do the works of the kingdom.
1: És ezek az emberek Isten erejében fognak mozogni és Isten királyságának a dolgait fogják végezni.
0: You won't need a church planting strategy. They'll be springing up all over the place.
1: Akkor nem lesz szükség gyülekezet alapítási stratégiára, mert a gyülekezetek nőni fognak, mint a gomba a földből.
0: And that's where we're heading.
1: Na, erre felé tartunk.
0: If we will fulfill the conditions.
1: Hogyha betöltjük a feltételeket.
0: Well, let's stand. We're just about at the end of this morning's session.
1: Akkor álljunk föl, a ma délelőttnek már majdnem a végén vagyunk. Kérjük Istent, hogy valósítsa ezt meg.
0: We don't just want the words.
1: Mondjuk azt, hogy nem csak a szavakat akarjuk.
0: We want to be like David.
1: Olyanok akarunk lenni, mint Dávid.
0: He didn't just stay in the tabernacle praising you.
1: Aki nem csak ott maradt a sátorban, hogy dicsérjen téged, Uram.
0: The leaders didn't just stay there with him.
1: A vezetői nem csak úgy ott maradtak vele.
0: It was a powerful, important part of their life to spend time in the tabernacle.
1: Az életüknek egy fontos erőteljes része volt, hogy időt töltsenek a sátorban.
0: And in the tabernacle, rule and authority was taken over in the heavens.
1: És a sátorban átvették a levegőjékben az uralmat és a hatalmat a dolgok fölött.
0: But the time came.
1: De eljött az idő.
0: For the ground troops to go out and physically take the cities.
1: Amikor a gyalogságra ki kellett menni és fizikailag el kellett foglalni a városokat.
0: And to bring a physical manifestation of the kingdom.
1: És fizikailag meg kellett nyilvánítaniuk a királyságot.
0: Which touched every strata of our society.
1: Ami érintette a társadalomnak minden részét.
0: Now, the vision which you gave France, Lord.
1: Uram, azt a látást, amit Francnak adtál.
0: We're going to work together with you.
1: Együtt fogunk működni veled, Uram,
0: to see it literally fulfilled.
1: Abban, hogy lássuk ennek a szó szerinti megvalósulását.
0: With the raising up of these mighty powerhouses.
1: Ezeknek a hatalmas erőműveknek a felállításával.
0: The establishing of hundreds of houses of peace.
1: Hogy több száz és több ezer békességháza létrejöjjön.
0: And hundreds of new bush churches springing up all over the place.
1: És több száz bokor gyülekezet támadjon mindenütt.
0: Living under the power and the protection.
1: Akik az erő és a védelem alatt élnek.
0: Of these great regional centers that you're raising up.
1: Akik ezeknek a nagy térségi központoknak a védelme alatt élnek, amiket majd felállítasz.
0: You've given us the understanding.
1: Uram, megadtad nekünk a látást és annak az értelmezését.
0: And we're going to work together with you.
1: És együtt fogunk működni veled.
0: To see it gloriously fulfilled.
1: Hogy lássuk, hogy ez dicsőségesen megvalósul.
0: In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen.
1: Amen.
0: God bless you.
1: Isten áldjon meg titeket.
2: And in the Lord, I claim what the Lord has spoken to me during the vision.
1: És most kijelentem és igénylem azt, amit az Úr nekem mutatott a látás alatt.
2: And I want you to grab it.
1: És akarom, hogy ti is megragadjátok ezt.
2: He said, a house of peace in every village.
1: Azt mondta nekem az Úr, hogy egy békességháza minden faluban.
2: In every village.
1: Minden faluban.
2: Amen.
1: Amen.
2: Now, the message that Alan was constantly referring to is named Club 70.
1: Az az üzenet, amire állandóan utalt Ellen, annak az a címe, hogy a 70-esek klubja.
2: It was preached in Exousia Church in Graz.
1: Ezt itt Grazban, az Exousia gyülekezetben mondta el Ellen.
2: And it's available in printed format. It's named Club 70.
1: És nyomtatva is meg lehet kapni. 70-esek klubja az a címe.
2: It's available in German, English
1: megvan
2: and Croatian.
1: Németül, angolul és horvátul.
2: If there are no more copies there, just place your order. We will see that until the end of the School of the Word, you will have it.
1: Hogyha már nincs ott több példány, akkor rendeljétek meg, és akkor az ige iskolának a végéig majd még nyomtatunk és megkaphatjátok.
2: Club 70.
1: Tehát 70-esek klubja.
2: That contains the vision and the explanation in more detail than Alan brought it now.
1: Ez részletesebben tartalmazza a látás és annak magyarázatát, mint ahogy Ellen ezt most el tudta mondani.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen. So let God the Holy Spirit grab hold. Let God the Holy Spirit stir up within you, grabbing hold of the vision.
1: Tehát a Szentlélek Isten gerjesszen fel titeket és eleverítse meg bennetek ezt a látást.
2: Because it's you who determine will you be in the Club 70 or not.
1: Mert ti döntitek el azt, hogy benne lesztek a 70-esek klubjába vagy nem.
2: Amen. So
3: amen. Elhangzott Ellen Vincent, Dávid Sátora című tanítássorozatának 8. része.
4: Ez volt a Hitünk Alapjai.
5: Hitünk Alapjai.
4: Apostoli fundamentumok.
5: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben. Növekedjünk hitben. Felnőtté válás Krisztusban. Felnőtté válás Krisztusban. Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.
2: We're discussing.
3: Beszélgettünk éppen.
2: A little bit. Which what to do this session?
3: Hogy miről is szóljon igazából ez a rész.
2: Any questions so far? Anything at all?
3: Van bármilyen kérdés? Valakibe feljött valami?
2: It's okay if there aren't any, but.
3: Well, I had one.
2: Wow, I must have did an amazing job of teaching.
3: Oh, biztos nagyon jót tanítottam.
2: So, go ahead.
3: My question is that what helped you surviving becoming a big church from a small? What did you do? What was your focus surviving this transition? Yeah. So, igen. So az én, a kérdésem az volt, hogy mi volt az, ami segítette őket, vagy mire fókuszáltak, amiközben kicsi gyülekezetből nagyjá váltak, hogy mi segített őket, hogy túléljék igazából ezt az időszakot.
2: I would say one thing is that you need to develop systems.
3: Egy fontos dolog az, hogy rendszert kell kialakítani.
2: So it sounds a little bit like a business.
3: Egy kicsit ilyen üzleti mintára hangzik ez.
2: But anything that's scalable that grows larger, you have to have systems to make it work, or it gets very complicated.
3: Mert minden olyan rendszer, ami ilyen skálázható, tehát növekedni tud, amögött ott kell lennie egy megfelelő rendszernek.
2: We went through several structural changes in the leadership.
3: Több strukturális átalakuláson mentünk keresztül, beleértve a vezetőséget is.
2: And that's the same thing you do in business also.
3: És üzletben is ugyanezt ezt kell csinálni.
2: I have a couple friends that travel with me sometimes that are businessmen, and they were telling me how as the business gets to a certain size, they had to change the structure, so otherwise the businessman lays awake at night.
3: Vannak üzletemberek, akikkel szoktam utazni, és elmondták nekem, hogy ahogy elér egy bizonyos méretet az üzlet, meg kell változtatni bizonyos struktúrákat, mert különben az üzletember nem fog aludni este.
2: Did you know that pastors lay awake at night sometimes?
3: Tudjátok, hogy a pásztorok néha nem is feküdnek le, nem is fekszenek le este?
2: Thinking, trying to solve something.
3: Csak gondolkodnak, próbálnak megoldani valamit.
2: And either when there's church problems or when the church grows, both can cause a pastor to have stress.
3: Hogyha problémák vannak, vagy növekedik a gyülekezet, ez mindkettő tud nyomást helyezni a pásztorra.
2: But some structural changes or development of systems can make it easier for him or her.
3: De strukturális átalakulások vagy a rendszer vagy megfelelő rendszernek a kialakítása tudja segíteni őt ebben.
2: So you have systems of introducing people to what you believe and who you are.
3: Szóval vannak olyan rendszerek, amik abba segítenek, hogy bemutassuk azt, hogy miben hiszünk, vagy hogy mit is csinálunk.
2: Pastoral care systems.
3: Kik vagyunk, vagy ilyen pásztori gondviselő rendszerek.
2: I know that sounds very boring to the average person.
3: Tudom, hogy egy átlagos emberek nagyon unalmasan hangozhat.
2: But it's a necessity.
3: De ez szükséges dolog.
2: Remember when Moses was confronted by his father-in-law?
3: Tudjátok, hogy amikor Mózes szembe került az apósával.
2: And his father-in-law said that you are wearing yourself out and you're wearing the people out.
3: És azt mondta az apósa, hogy te kifárasztod önmagadat is és az embereket is.
2: And so he needed to delegate some responsibility.
3: Szóval ki kellett szerveznie a felelősségeket.
2: I think we had to find out what works in our area and region and what doesn't in terms of finding new people.
3: Meg kell találnunk azt, úgy gondolom, hogy mi működik a mi környezetünkbe, területünkön, hogy hogyan érjünk el új embereket.
2: I had to leave the work of being a shepherd and become more of a rancher.
3: Rancher,
2: Overseer of other shepherds.
3: Igen. Én nekem ott kellett hagynom inkább ezt a pásztori feladataimat, és inkább a többi pásztor fölötti felvigyázóvá kellett, hogy váljak.
2: And I had to learn to train other people to help do the work.
3: és meg kellett tanulnom, hogy hogyan képezzem az ember, hogyan képezzem ki a többi embert, hogy ők tudjanak segíteni az embereknek.
2: There's probably other we had other adjustments. We adjusted our service.
3: Voltak más dolgok is, amiket megváltoztattunk, tehát például hozzáigazítottuk ehhez a új mérethez az istentiszteleteinket, az összejöveteleinket.
2: When I was a young pastor, I would preach for an hour to an hour and a half.
3: Amikor fiatal pásztor voltam, akkor egy másfél órát tanítottam.
2: Now I preach for 40 minutes.
3: Most már ez 40 percre ment le.
2: But I can get as much said in 40 minutes now as what I did in an hour and a half then.
3: De most el tudok mondani annyit 40 percbe, mint amit korábban másfél órában mondtam el.
2: Or I can make two sermons out of it.
3: De vagy szétszedem két darabra.
2: So partly because we had to change from between services, we had to shorten things.
3: Volt olyan, hogy le kellett rövidítenünk dolgokat.
2: And I found out that many people from the culture that were not Christians didn't want four-hour meetings.
3: És hiszem azt, hogy vannak olyan emberek, akik még az egyházon kívül vannak, akik nem akarnak négy órás összejöveteleket.
2: I know that's cultural.
3: Tudom, hogy ez kultúra területére tartozó dolog.
2: When I preach in Africa, we have meetings that are 3-4, sometimes 5 hours.
3: Amikor Afrikában vagyunk, akkor 3-4-5 órás összejöveteleink vannak.
2: But sometimes people sleep.
3: De néha az emberek elaludnak.
2: It's a sign that it's just too long.
3: De és akkor ez azt mutatja, hogy ez talán túl hosszú most.
2: And when you need to have when the room is full and you have to have two services a day, you learn to shorten it so you can get it all in before lunchtime.
3: És amikor túl sok lesz az ember, és túl sokan lesznek az emberek, és ketté kell őket választani, akkor megtanulja azt az ember, hogy hogyan rövidítse le a dolgot, hogy még ebéd előtt el lehessen mondani az első felének.
2: That way your members can get to the restaurant before the Baptists get there. If you end early enough, the members can get to the restaurants on Sunday before the Baptists get there and fill the place up.
3: Ja, hogyha hogyha elég gyorsan befejezed, akkor az emberek el tudnak jutni az étterembe, mielőtt a baptisták birtokukba veszik. Igen.
2: So, én is ezt. We made a lot of adjustments about how we do things because we kept the visitors in mind.
3: Szóval sok változtatást eszközöltünk, de azért, mert a látogatókat tartottuk szem előtt.
2: There's things about what the Bible teaches that we would never compromise on, even if it's offensive to visitors.
3: Vannak olyan dolgok a Bibliában, amiket sosem sértenénk meg, vagy amit sosem csinálnánk máshogy, még akkor sem, hogyha a látogatóknak ez nem tetszik.
2: Sorry. There are things that we consider sacred that probably aren't.
3: Vannak olyan dolgok viszont, amiket mi szentnek tartunk, de valójában nem azok.
2: It's just the way we do it.
3: Mi csak így szoktuk csinálni a dolgokat.
2: And it's okay to change things if it helps us reach our culture around us.
3: És ezek viszont rendben vannak, hogy ezeket megváltoztassuk, hogyha segít, hogy elérjük a körülöttünk lévő embereket.
2: Any other questions?
3: Van még kérdés? Igen. A kérdés az volt, hogy hogyan tudták a emberek gondolkodásmódját belülről kifelé fordítani. So how did you manage to change people's mind in the church to focus not to inside but to the outside?
2: What's this?
3: Punishment.
2: Punishment. No. Well, I have the pulpit every week.
3: Szóval ott volt minden héten rendelkezésemre állt a pulpitus.
2: And to change the way we think, we just have to talk about it and eventually the thinking changes.
3: És ha valamit szeretnénk megváltoztatni, akkor csak beszélnünk kell róla, és a gondolkodásmód meg fog változni.
2: I would use scripture and I would use common sense.
3: Használtam ehhez a Istennek az írott beszédét és a józan eszünket.
2: And it takes time to shift DNA of a church.
3: És ez időbe telik, amíg egy gyülekezetnek a DNS-e megváltozik.
2: And you're working a little bit against people's natural selfishness.
3: És egy kicsit az emberek természetes önzősége ellen dolgozunk ilyenkor.
2: Because we all are wired to take care of ourselves. That's just who we are.
3: Mert igazából mi mindannyian olyanok vagyunk, hogy szeretnénk magunkról gondot viselni.
2: Even in the leaders, we had to stop ourselves and say, are we making this decision based on what we want for ourselves, or is it the best decision for God and for His love for the lost?
3: Amikor vezetőként is döntéseket kell hoznunk, akkor is sokszor meg kell állnunk, hátralépni és megnézni, hogy ezeket a döntéseket, ezeket magunk miatt hozzuk, vagy az elveszett emberek elérése érdekében.
2: Like the example I gave, I guess it was last night about Christmas Eve.
3: Amikor utoljára erről beszéltem, akkor azt hiszem pont karácsony estéje volt.
2: None of our elders or staff liked the idea.
3: Se a gyülekezeti vének, se a szolgálók nem nagyon szerették ezt az üzenetet.
2: Because
3: vagy ezt a gondolatot.
2: We wanted that time with our family.
3: Mert szeretnénk azt az időt a családunkkal eltölteni.
2: So I said, well, how about if we just do it for those that want to come Christmas Eve and the rest can do what they always do?
3: És azt mondtam, hogy mi lenne, ha megtennénk ezt azokért az emberekért, akik szeretnének eljönni karácsony este, a többiek pedig azt csinálnak, amit szeretnének.
2: And then when 2/3 of the people were from outside the church that came, it opened their eyes.
3: És amikor az emberek 2/3, aki eljött, gyülekezeten kívüli ember volt, egyszerűen csak ez megnyitotta az ő szemüket.
2: So they realized if we can move the family dinner a little bit, we can help with the one Christmas Eve service because it's bringing people.
3: És rájöttek arra, hogy igazából arrébb lehet tolni azt a családi vacsorát, és segíthetünk megszervezni azt a karácsony esti összejövetelt, ami segít elérni az új embereket.
2: And those who are skeptical sometimes will shift their thinking once they see that what you're saying actually is true.
3: És vannak olyanok, akik szkeptikusak, és ők általában akkor változtatják meg a gondolkodásukat, amikor meglátják azt, hogy amiről beszélsz, az igaz.
2: I mean, I know we're people of faith, and we say, you know, seeing is not believing, but oftentimes we do have to see to believe.
3: Ismerek olyan embereket, akik azt mondják, hogy mi vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akik azt mondjuk, hogy nem igaz az, hogy hiszem, ha látom, de sokszor az az igazság, hogy igen, hogy akkor hiszem, hogyha látom.
0: Ez volt a Növekedjünk Hitben.
1: Növekedjünk Hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
1: Ez a Rádió Sansz.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
0: Ez volt az Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.

Wilbur!